0: Áldal, közös ismerős.
1: Régen, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hétihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Négy napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős idő várható a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu oldalon. Egy új kérdéssel jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálás szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, az Z és az Alfa generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek, a fiatalok, mint az E-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól, és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik, és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze. Ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videó hívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok. Nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat. Rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás. Munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell. Ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk. A hívónak mindig be kell mutatkozni, még akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szereti, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0630-595-92-5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is, már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/cegledradio is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenete, lássuk. Egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira. Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságukban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Willy üzenete. Szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam, rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van. Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni. Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg. Ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is megszokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek, és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldj el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglit Hangja mai témája. Ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvás üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk, nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a Fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig Fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet, 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá, és valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne, én legalábbis ezt gondolom, aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte, aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások. Írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán hírességnek a számát keverik össze a tiéddel, onnan már csak azt kéne kitalálni, hogy melyik az a szám a telefonszámodban, amelyiket vagy félreütik mindig, mert akkor egy telefonszámnyira vagyunk, mármint egy számnyira vagyunk Kőhalmi Zoltán telefonszámától, és akkor lehet, hogy fel lehetne hívni, bár amúgy is lehet, hogy utána lehet keresni az ő számának, és fel lehet hívni. Na mindegy, ezt nem tudom. Egy rövid üzenet, név nélkül anno egy srác hívott, mert kíváncsi volt, hogy kihez került az előző telefonszáma. Ez egyébként egy érdekes dolog, én is sokszor gondolkoztam azon, hogyha számot cseréltem, vagy ilyesmi, akkor azt megkapja valaki, vissza tudnám-e hívni, úgyhogy ez egy izgalmas dolog, és nézzünk még egyet ebbe a blogba. Anyum kb. Egy hónapja felhívott, dolgoztam, el voltam havazva. Tudni kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül, tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá. Írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon... tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN kódot, meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet.

hogy a fogaidat érzem a vállamon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ezt nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne jegyjen meg a második órában, és ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam, mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat löktek ki, a srácok durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle... személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszor már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt. Nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amilyet szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbbra jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene és stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit én nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem, de most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 92-t 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: FM 92-5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Csak is

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Héti Hí hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Figadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt bizony a Cegléd hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és ezt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógornője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gombócnak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka. Ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjén volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá, szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rám. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett, a hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ez egy friss téma, még sosem volt itt a Ceglét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek. Szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma. Majd meglátjuk, de hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglitradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál kómásan kinyomtam a telefont, és magamba bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát pedig most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy RST-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga a sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyelje mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonban, amikor egyértelműen történt valami és valaki megkérdezi, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott az ilyen e-mailekről meg válaszokról az az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@ceglitradio.hu.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: börtönből és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hang, nem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjon már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás, szerencsére. Írta nekünk Nóri, hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészöv vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek, egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod, miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet, soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond, és hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet, tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös film részleteinkből idézzen egy sort, csak úgy, mert épp az megy a tévében, és eszébe jutott, hogy amíg otthon laktam, mindig ezeket mondogattuk. Ilyenkor nem is köszön, csak bemondja, ha olyan, akkor válaszolok rá, és letesszük. Néha megbeszéljük, milyen jó ez a film. Amúgy ez édes szokás szerintem, írja nekünk Dani, és tényleg az, és tök jó, hogy én is szoktam csak, mit tudom, egy-egy üzenetet vagy egy képet átküldeni egy havernak, amiről tudom, hogy az tetszeni fog neki, vagy valami közös emlék. Mi már egy kicsit modernebben csináljuk ezt, de hogyha ezt hívás formájában teszi meg, és egy szülő ráadásul, szerintem ez tényleg aranyos dolog, és tartson minél tovább ez a szokásotok. Tök jó, hogy ilyeneket csináltok, úgyhogy ezt tartsátok meg mindenképp, ezt a szokást. És hogyha önnek is van akár ilyen furcsa szokása, vagy valamilyen képtelen ok, amivel felhívott valakit, esetleg önt hívták fel, akkor elküldheti nekünk, ahogy mondtam, nem ebben a műsorban, hanem lehet, hogy egy következő adásba fog majd belekerülni a válasza, mert már csak egy blokkunk van hátra, az a blokk viszont néhány zene múlva már itt is van.
1: Következzen egy

cseglét, mert jó. Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánság@cegledradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt. Tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságod, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak, minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Cegléd hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak, holnap más témával jövünk, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd rádióval addig is, viszont hallásra.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötmitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Süveges András vagyok, a műsorvezető. Este 6-ig lehetünk együtt, szokás szerint kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. A gyönyörű Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd rádióban.
3: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott Szent Mise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt.
2: Az időjárásról.
3: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Kérem szépen, július 11-e van, csütörtök, de szoktam volt mondani, inkább hívjuk kispénteknek, mert akkor legalább egy pár másodperc erejéig közelebb érezzük magunkhoz a hétvégét. Egyszer, mint száz, ezzel a nappal is foglalkozok majd hamarosan. Jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló lapszemle, és elmondom azt is, mit üzen már a csillagok, valamint jön egy érdekes beszélgetés is, a téma majd egyébként sport lesz, de ez még messze van. Siri felvétele viszont közel, már is ezzel folytatjuk, itt a 92-tön, tartsa!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak. Figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzás alatt a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyomó napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharos fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a jó reggelt Ceglédet, aztán persze visszatérek majd a slágerekkel, a kiváló közös ismerősökkel, úgyhogy maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott Szent Misse után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Ébredez és jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Utána Szatmári Gábor lesz majd a műsorvezető, utána pedig érkezik Vörös Nádi. Most meg a dalok szépen sorban egymás után, hamarosan meg én vissza, és programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyárjem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hölgyek és urak, fiatalok és hölgyek, fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Michael Jacksontól játszok hamarosan, egy 79-es muzsikát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
10: Változékony idő lesz. A közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Ma kezdődik, és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihij hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik, és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán portálán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
3: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a reggeli műszakot a Ceglédiek kedvenc dalaival. Hamarosan pedig lapszemlézünk, azaz elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Január 31-én hunyt el Fenyő Miklós, aki több mint 50 éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében. Életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Az önkormányzat számára nem is volt kérdés, hogy szobrot állítanak a kerület hírességének. Pályázatot írtak ki, melyre több alkotás érkezett. Ezen a héten be is mutatták a szakmai zsűri által kiválasztott művet, amire több ezer negatív komment érkezett. A rajongók szerint a bemutatott remek mű méltatlan a magyar rock and roll királyához. Ezer szállal kötődött, tehát a 13. kerülethez a rock and roll koronázatlan magyar királya. Fenyő Miklós születésekor családjával a Hollán Ernő utcában élt, kisgyerekként a Kárpát utcába járt óvodába, a Pannonia utcába pedig általános iskolába. A kerülettől díszpolgári címet kapott az énekes, akiről a rajongók remélik, később utcát is el fognak nevezni. Az viszont már biztos, hogy január 31-én elhunyt Fenyő Miklós szobra látható lesz a kerületben, sőt, a héten be is mutatták, ahogy mondtam, a kiválasztott alkotás gipsz makettjét. Elkészült a gipsz makett, és megvan a helyszín is. Terveink szerint a Szent István Park 26 szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán előtt szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra. A javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok. A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatjuk fel. Az emlékmű nem csak a kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára. A január 31-én elhunyt zenész legenda több mint 50 éven át élte a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak, írta a Facebook oldalán Tóth József polgármester. Mai napig hatalmas kultusz övezi a Hungária együttes alapítóját. Fenyő Miklós halála sokkolta a rajongókat, akik február 6-án a budapesti Sószínház üzemeltetőjének szervezésében gyertyagyújtást is tartottak. A bemutatott makettet látva kiakadtak az emberek. Pár óra alatt több mint 1000 komment érkezett, ezekből idézünk, vagy idézek. Kedves Tóth József polgármester úr, több tízezer Fenyő Miklós rajongó nevében kérem, gondolja át a döntését, mert az itt bemutatott gipsz makett egyáltalán nem hasonlít, még jó indulattal sem Fenyő Miklósra. Köszönjük megértését. Remek ötlet a szobor, de ezt nem szabad elfogadni. Semmi köze Fenyő Miklóshoz, írja más valaki. Méltatlan megemlékezés lenne róla. Aztán van ilyen is, mármint hozzászólás. Nem hasonlít az arca, a testtartás nem rossz. Mint a Hegedűsdi Géza fiatal korában, közel nincs a Fenyő Mikéhez, írja egy másik kommentelő. Aztán olvasok még egyet, ezt ne fogadják el mégsem, nem hasonlít rá egyáltalán, még van idő a következő fél évben megtalálni, aki az arcot eltalálja. Fenyő Miklós arconásai még a legnagyobb jó indulat mellett sem fedezhető fel ebben a szobortervben. Nekem Havas Henrikes még fiatalabb korában, nem a gesztussal van baj, és ezért pedig nem kell mindjárt mindent elfogadni. De hát, hogy milyen hozzászólások érkeztek még, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: A lapszemlét, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a nemzetisport.hu oldalal. Amerikán a világszeme rajta labdarúgó VB-n. Mexikóban Boros László a társházigazda csütörtöki, mai Dél-Afrika elleni nyitó mérkőzés előtt foglalkozott. Hangulatról és várakozásról számolt be az ugyancsak A csoportos cseh esélyét Vladimir Darida taglalta, de az Ancelotti vezette brazilokról, Gianni Infantino szerdai sajtótájékoztatójáról, David Alabáról és Viktor Gyökerestről is olvashatnak a mai Nemzeti Sportban és a sportoldalon. Minden, amit a világbajnokságról tudni érdemes, hét oldalon az újságban, plusz poszteren a kitölthető világbajnoki menetrend. A gyenge első félidőt kiváló második követte, labdarúgó válogatottunk keddesti győzelme után a kazakverés főszereplői beszéltek arról, hogy miként látták be előről a 3-1-es magyar győzelemmel záruló felkészülési meccset. A második gólt szerző Séfer András egyenesen eddigi pályafutása legszebb góljának nevezte a majdnem 30 méterről megeresztett bombát. Ezzel a találkozóval is foglalkozik még a nemzetisport.hu oldal. Sofron István a Fradi utáni folytatáson gondolkozik. Válogatott jégkorongozónk nem kertelt. Beke Zsombornak elmondta, hogy nagyon szeretne ismét Fehérváron játszani, és a Ferencvárostól való távozásának részleteibe is beavatta a Nemzeti Sport olvasóit. BL döntőben a Fradi női vízilabda csapata. Az 5 méteres párbajba torkoló elődöntőben egyedül az utolsó pillanatban vezetett a magyar bajnok, de ez elég is volt a fináléba jutáshoz. Szelecki Róbert máltai helyszíni jelentésében nem csak erről, hanem a ma elődöntőző fiúkról is bőven esik szó. A mexikai válogatott szövetségi kapitánya, 67 éves Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai társrendezésű világbajnokságon. A Dél-Afrika elleni mai nyitómérkőzés előtt a szakvezető elmondta, csapata tiszteli ellenfelét, ugyanakkor félelem nélkül győzelmi szándékkal lép pályára. Vele készült beszélgetés is olvasható a portálon. Anglia az Orlandói vihar miatt egy órás késéssel kezdett, de utána 3-0-ra megverte Costa Ricát világbajnoki felkészülési mérkőzésen. Erről a mérkőzésről is olvashatnak sokkal, de sokkal részletesebben, meg az összesről egyébként, ami tegnap volt, meg sok más sportágról és sportolóról. Jó olvasgatást kívánok!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.

0: 92-tön a reggeli műszakot reklámokkal, majd friss infókkal folytatjuk, utána meg jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony idő lesz. A közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
4: Az időjárásról.
5: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
4: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáry József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáry József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától diafilm vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőség lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyomó napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai reggel műszak harmadik felvonása. Szól azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz. A közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán portálán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
2: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-ön a Ceglid Rádióban, azonnal folytatjuk a Ceglidia kedves dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap mottója, vezér gondolat az, hogy a nap, amikor minden a helyére kerül, hogy miért állítom ezt, ez nem sokára kiderül. Kos, ma olyan helyzet adódhat, amikor fel kell adnod az egyéni megoldásaidat, és be kell állnod a sorba, támogatva a körülötted lévőket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötleteid, és az sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni. A lényeg csak annyi, hogy most figyelembe kell venned a környezeted érdekeit is, mielőtt belefogsz valamibe. Pika, ma te lehetsz a motorja a körülötted történő eseményeknek, ötleteiddel, elképzeléseiddel és munkáddal támogathatod a környezetedet. Olyan leszel, mint egy tökéletesen működő számítógép, amelyik sorban egymás után hagyja végre a rászabott feladatokat. Te lehetsz a középpontban, csak aztán ne csodálkozz, estére már semmi más nem akarsz majd, mint egy kicsit egyedül lenni és pihenni. Ikrek! Ma lehet, hogy valaki a környezetedben irracionálisan viselkedik, és te nehezen tudod követni, főleg megérteni, hogy mit miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnöd magadat, és érdemes lenne megvánod, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála. Hamarosan minden világossá válik számodra is, talán meglepő lesz, de érthető. Rák. Vannak emberek, akik úgy érzik, ők a világegyetem központjai, és amit tesznek, mondanak, az megfellebbezhetetlen. Ma egy ilyen emberrel lehet dolgod, és neked el kell döntened, hogy ráhagyod-e a dolgokat, vagy inkább felveszed-e a kesztyűt. Az előbbi logikusabb lenne, az utóbbi viszont talán szórakoztatóbb. Oroszlán. Ma érdemes lenne egy kis időt szánnod a gazdasági ügyekre, bevonva a közvetlen környezeted is. Lehet ugyanis, hogy a mostanában beállt változások a körülményeidben szükségessé teszik, hogy néhány tételt újra gondolj a költségvetéseddel kapcsolatban. Lehet, hogy valamire érdemes többet fordítanod, valamire pedig kevesebbet. Oszd újra alapokat. Szíz. Vannak dolgok az életben, melyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy csak tesszük bele a munkát és az energiát, de annan vissza szinte semmit sem kapunk. Aztán, amikor már kezdenénk feladni, egyszerre csak visszaigazolódik minden. Ma pont ilyen helyzetbe kerülhetsz valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet az a nap, amikor érdemes egy nagy takarításba és rendrakásba belefognod, még akkor is, ha ez nem igazán fűlik a fogad. Borítsd ki a szekrényedet és nézd át alaposan újra a tartalmát. Lehet ugyanis az is, hogy eközben olyan inspirációk érnek, melyek átlendítenek egy holdpontján az életednek. Néha érdemes elmerülni a múltban, hogy választ kapjunk a jövőre. Skorpió, ma remek szervezőkészséged lehet, és a kommunikációban sem vall a szégyent, így ha most szervezél magad köré egy csapatot, vagy arra készülsz, hogy egy közös programot, eseményt szervez valakikkel, akkor itt a megfelelő időpont. Ne lepődj meg, ha most minden simábban megy, mint legutóbb. Te is jobb vagy, de a körülmények is kedvezőbbek most. Nyilas, ma partnered vagy egy hozzád közel álló személy a legjobb oldalát mutatja meg, és te valószínűleg csodálattal tekintesz fel rá. Persze, ha így is van, nem biztos, hogy okos dolog lenne ennek hangot is adnod. Ne bízza el magát nagyon az illető, mert akkor legközelebb talán kevésbé fog igyekezni. Nem igaz? Bak, nálad jobban senki sem gyűlöli a monoton papírmunkát és a pénzügyeket, most mégis kénytelen leszel valamennyit ezekkel a dolgokkal is foglalkozni. Változik körülötted ugyanis a világ, és változnak a feltételek. Ideje lenne áttekinteni, milyen költségeid és bevételeid vannak, és mi várható a közeljövőben. Néhány dolgon talán érdemes lenne változtatni. Vízöntő. Ma a környezetedben azt érezheted, hogy egyesek talán eltúloznak egyes problémákat, és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Talán így van, de vannak helyzetek, amikor nem lehet elég óvatosnak lennünk. Ma kiderülhet valamiről, hogy valóban volt-e értelme aggódni miatta, vagy te voltál az, aki jól ítélte meg a szituációt. És végül halak. Nem biztos, hogy mindig hallgatnod kellene a környezeted véleményére, hiszen neked általában haladó gondolataid vannak, és bizonyos helyzetekben váratlan dolgok is eszedbe jutnak, mintha belelátnál a jövőbe. Ma például pont ez történhet, úgyhogy ne hagyd magadat befolyásolni, amikor azt érzed, megvan az egyedi megoldásod egy helyzetre. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A friss infókkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Jó reggel Ceglédben, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, maradjanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz, a közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Jó reggelt, Szeged, a reggeli visszak reklámok után folytatódik. A mikrofonnál egyébként Süveges András, utána érkezik Szatyi Szatmári Gábor, őt követi Vörös Nándi. Most meg mindjárt jönnek a dalok, nem sokára pedig én vissza programokat ajánlok, és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Mondza Akar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok, aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyár ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalap Jakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket tehát a Fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyom a napos gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt!

0: hallgatók, hogy mivel indul a reggeli műszak utolsó 60 perce? Azonnal megmutatom. Után azonnal Olivia Dean énekli a Man I Need című 2026-ban született kiváló slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony idő lesz. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg. Nyílt napot szervez a BKV szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárca vezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről.
3: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Azonnal folytatjuk a jó reggel ceglédet a kiváló slágerekkel, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Hamarosan kiderül, maradjanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
11: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
12: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a téma sport, a riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
13: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát labdarúgás lesz, és ha labdarúgás és Cegléd, akkor gondolnunk kell bizony az utánpótlásra is. Az utánpótlás dolgairól pedig leginkább a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjével, Széchenyi Mártonnal szoktunk beszélgetni, tesszük ezt most is, hiszen hál' Istennek itt van a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek.
14: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
13: De ha most nem az utánpótlásra gondolok, hanem már az érett focistákra, az utóbbi meccseket azért nézted, a válogatott meccseket gondolom.
14: Természetesen, ugye? Tegnapi Schäfer góllal lehet álmodni.
13: Hű, hát amikor még 1-0-ra vezetett az ellenfél, ugye akkor egy kicsit izgulhattunk, de azért aztán megoldódott a helyzet.
14: Igen, a Rossi mester is mondta, ugye, hogy belealudtunk az elejébe, de ott a fél időben az egy komoly fejmosás történt, ahogy hallottam, úgyhogy, de hát az eredmény az hülyen tükrözi egyébként. Igen. Ez valószínűleg így is történt.
13: Hát azért az a 3-1 az elég meggyőző fölé valóban. Igen, igen. Na, ez nagyon tetszett nekem. A finnek elleni meccs után írtam ki egyébként a Facebookra, hogy finn ugor 1-2.
14: Amolyan szatyis humorral, ahogy nézem a Facebook oldaladat.
13: Úgy többeknek tetszett, hál' Istennek, igen. Na, szóval velük meg így jártunk. Na, a lényeg az, hogy nyilván a gyerekek is figyelik ezeket a meccseket. Egyetem. Hát, hogyha ha szeretik a focit, már pedig azért fociznak, mert szeretik a focit, és most közeleg egy jeles megmérettetés, méghozzá egy úgynevezett rájátszás, teljes hivatalos nevén, hogy is van.
14: Igen,
13: ez?
14: Ez az MLS regionális U16 alapcsoportjának rájátszás második mérkőzése.
13: Igen, és ezzel műsoridőnk végére értünk. Igen. Na, szóval ez a lényeg, hogy az U16-osoknak most egy komoly hétvégéjük lesz, ugye?
14: Így van, bizony. Erről annyit érdemes tudni, és ugye ezért is vagyok itt, hogy ezt egy picit beharangozzam, hogy az első mérkőzésen 3-2-re sikerült győznünk. Egyébként Szabó, no. Mózes és Vég góljaival. Egy gólos előnnyel
13: gratulálunk nekik.
14: Tudjuk ezt így várni, ezt a második fordulót. Igen. Ennek az a tétje, hogy az U16-os alapcsoportból a kiemelt U17-es csoportba juthatunk. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, akkor 2 éve meghirdettünk egy hasonló rájátszás döntőt.
13: Igen.
14: És egyébként ott félháznál kicsit többen, egy 500 ember kilátogatott.
13: Az már látszik.
14: Szenzációs Igen. hangulat volt. Én azt kérem most itt a hallgatóktól, hogy jöjjenek ki szurkolni szombaton 14 órakor ennek a remek kis alakulatnak. Megnyerték a bajnokságot, rúgtak 140 gólt egyébként, amiből egyébként 50-et Szabó Flóri jegyzett. 50 gólos támadónk van. 16 évesen, én nagyon remélem, hogy jövőre már a felnőttben is találkozunk vele.
13: Hát bizony.
14: De most aztán megcsillogtathatja a tehetségét. Nagyon bízunk benne. Az egész csapatban természetesen az vezetőedző Ványi Zsolt alakulata, ugyanúgy, ahogy ez 2 évvel ezelőtt is történt.
13: Igen, igen.
14: Az is egy nagyon izgalmas meccs volt. Én azt gondolom, hogy ez sem lesz kevésbé izgalmas, és amit ígérhetünk, így a CVS-e család és a labdarúgó szakosztály, hogy mi ott leszünk, szurkolunk, mindent beleadunk. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kiharcolni ismét a feljutást. De ez egy teltház, ez egy olyan motivációt és olyan élményt biztosíthat a gyerekek számára, amit én azt gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy töltsük meg azt a stadiont, 800 férőhelyes, tehát igen. van hely bőven, jöjjenek. Lesznek CVS-e sapkák kisorsolva, a fél időben lesz játékra lehetőség, no, lehívom a nézőtérről azokat, akiknek játszani van kedve abban a 15 percben, rágurítunk a vonalra, az oldalvonalra, a legközelebbi, akinek sikerül odagurítani, az kap tőlem egy sapkát, vagy tőlünk, úgyhogy lesznek izgalmak, én úgy tudom, hogy készülünk füstbombákkal is, a tűzijátékot nem merem beharangozni, de talán mint a háttérben készülünk.
13: Még az sem kizárt,
14: úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulat várható, és ugye ott lesz a Laska Fesztivál este, tehát ez egy előzményprogramnak nagyon jó, hogy 14 órakor kijönnek a kedves szurkolók.
13: Tehát 13-án szombaton igen. 14 órakor, délután 2-kor kezdődik, tehát majd ez
14: így
13: a
14: van, mérkőzés. Így van, az nagyjából 4-kor véget fog érni, onnan pedig utcán neki mehetünk bulizni.
13: És ünnepelni.
14: Nagyon bízunk benne.
13: Lehetőleg ünnepelni. Hát egyéb aktuálatások is vannak, hiszen nem csak U16 van, hanem azért van más korosztály is. A többi korosztályon mi a helyzet mostanában?
14: Igen, hogyha egy picit lejjebb tekintünk, akkor az U11-es csapatunk az egy ilyen torna sorozaton vesz részt, gyakorlatilag a júniust azt egy az egyben lefoglalták, ugye a 4. Cegléd Cupon 3. helyezést értek el, itt május 31. június 1-én, utána a következő héten a Balaton Trofira látogattunk, ahol olyan csapatokkal találkoztunk, mint például a Légia Varsó, vagy a Bromopoly Karna, ez egy svéd csapat, de a svédeknél én utána néztem, ez a 3. legnagyobb akadémia,
13: az igen.
14: De ők nyerték végül a tornát, és döntőt játszottunk velük. Egyébként a csoportban 3-2-re kaptunk ki, de ott is 2-2 volt sokáig az állás. A döntő pedig 0-0-al ért véget, és büntetőkkel maradtunk alul. Tehát azt tudom mondani, hogy olyan
13: szép helytállás volt.
14: Megint egy fantasztikus helytállásról beszélünk. Most ezen a héten Pándorban voltunk, Ausztriában. Az is a kapcsolatépítésekről is szól. Ott ugyan a 9. helyezést értük el, de ezt 24 csapatból, tehát a mezőny elejéhez tartoztunk. Igen. Abszolút, és a Mattersburgot egyébként, aki első osztályú, azt megvertük. És akkor most még a egyedik felvonásként a Egerbe látogatunk, ez az U8-U13, az egész szakosztály gyakorlatilag 150 emberen érkezik, Ceglédről, szülők és gyerekek, ez egy ilyen évzáró is lesz egyébként, úgy tervezzük, Úgyhogy azt már ne is mondjam, hogy az U9 az most tornát nyert, egy ilyen folyamatos fordulókra Pilisen. Azért bebizonyítottunk, hogy a körzetben,
13: a
14: képzésben persze mindent megteszünk, és természetesen nem lebecsülve a többi egyesületet. De hagyd mondjam, hogyha fölfelé tekintünk, akkor pedig azokról, akik elmentek innen, és érvényesülni próbálnak, Szarka Búcsú a Győri Etóban kapott profi szerződést. Azért ez a bajnok az Győri Etóban, az jelent valamit, innen is gratulálunk. Illetve Szendrei Ferit is kiemelném, aki az U17-es magyar válogatottban folyamatosan szerephez jut, és az MTK-val egyébként bajnoki címet ünnepelhettek, hogyha jól tudom, úgyhogy tényleg gratulálunk nekik, és még egy gondolat, hogyha már azokról, akik elmentek, akik pedig itt vannak, őket pedig folyamatosan kérik, a Honvéd, az MTK, a Kecskemét, Ádám Gergőt, Fehér Ádámot, Komlós Marcit is kiemelném, tehát azért látjuk, hogy ez a fajta nemzetközi versenyeztetés, ez megadja az alapot annak, hogy képbe kerülnek a srácok, felfigyelnek rájuk tulajdonképpen itt Magyarországon. Ha kimondják azt a nevet ebben a korosztályban, hogy Fehér Ádám, akkor minden játékos megfigyelő tudja, hogy ő Cegléden mocorog, és bizony nagyon tehetséges játékosról van szó.
13: Igen, hát így kezdte mindenki, Puskás öcsi is így kezdte annak idején, hogy hát nem tudták még eleinte, hogy ki ő, aztán megtanult aztán az egész világ.
14: Így van, bebizonyította.
13: Igen, hát a legismertebb magyar, gyakorlatilag még szinte mai napig is. Úgyhogy ki tudja, hogy miből lesz a cserebogár, ugye, ahogy szokták ezt mondani.
14: Pontosan, a mi feladatunk pedig az, hogy ezekből a kis rügyekből kifakasszuk, és ez a feladat. Kihozzuk minden maximumot, amit csak lehet.
13: Így van, tehát így lesz ez most, 13-án délután, 2 órától, jön akkor az U16-os csapatunk mérkőzése, és hát reméljük, hogy tényleg minél többen ott lesznek és szurkolnak, és nem csak a papák és a nagypapák, hanem azért mások is, akiket érdekel az, hogy hogyan alakul a ceglédi foci sorsa. De te egyébként, hogyha így messzire eltekintesz, és látod ezt a korosztályt, látsz valami olyan kibontakozási lehetőséget, hogy felsőbb osztályba kerülhessen a Cegléd, vagy ehhez azért nagyon sok minden kéne, nem csak játékosok, hanem nyilván infrastruktúra, stb.
14: Az infrastruktúra, az megvan.
13: Tehát rendben vagyunk.
14: Amikor ide jön hozzánk valaki, most éppen fogadtam vendégeket Egyiptomból, Lengyelországból, bárhonnan, aki ide jön, annak leesik az álla. Mert azt mondja, hogy ilyen még tényleg Varsóban sincs, hogy minden egy helyen. Most nem csak a futballról beszélek, hanem akkor birkózás, judó, tollaslabda csarnokunk van, kézilabda, kosárlabda, stb.
13: Igen.
14: De visszatérve a focihoz, természetesen látjuk a lehetőséget, de azt nem tudjuk megkerülni, hogy ehhez kell egy gazdasági stabil háttér. Úgy, ahogy az önkormányzat, úgy, ahogy a szponzoráció, aki be tud szállni és tudja segíteni a csapatot. Ha ez a stabilitás megteremtődik egyszer majd, ami per pillanat most erről sajnos nem beszéltünk, akkor a felnőtt csapat is léphet feljebb. Nekünk, akik most a kicsikkel dolgoznak, az utánpótlással, itt pedig minden erőnket abba a korosztályokba tulajdonképpen fókuszáljuk, és ez látszik is a programokon, az U8, U6-tól U13-ig nagyjából ide tudom besorolni, hiszen ez a körzetközpontok feladata.
13: Persze.
14: Utána a játékosokat, ahogy viszik is ők, tovább kell ajánlanunk a tehetségközpontoknak és az akadémiáknak.
13: Igen.
14: Tehát azt gondolom, hogy az U8 U13-ban a körzetközponti teljesítményünket lassan kimaximalizáltuk, ezt így múlt időben is mondhatom, és azon a fordulatszámon pörögnek az edzők, és pörög a munka, ami ennek lennie kell. Itt még a létszámokkal tudunk majd játszani, a tömegesítéssel, innen is nagyon nagy szeretettel invitálok minden kisgyereket és természetesen szülőt, hogy látogasson ki a pályára, és tapasztalja meg, hogy milyen a munka. Nálunk nincs eredménykényszer, nincs beleküldve a kisgyerek abba, amiben ő nem érzi jó magát, a legfontosabb a játék megszerettetése, és utána pedig azok, akik viszont ezzel a verseny szellemmel fel vannak vértezve, őket viszont megpróbáljuk természetesen legmagasabb szinten versenyeztetni.
13: Nagyon jó. Na, hát szóval 13-án délután 2-kor legyenek ott a Malomtószéli sporttelepen azok, akik szeretik a focit és a gyerekeket, és még itt a adás végén egy fontos információ arról, hogy akkor egy héttel később is lesz egy fontos mérkőzés.
14: Igen, bizony. Ugyan az itt. Első osztályú Újpest csapata, hát az Újpestet nem kell rámutatni senkinek, Dárdai Pállal és Szélesi Zolival és minden neves futballistával, edzői stábbal itt lesznek, itt kezdik a felkészülésüket, ez ugye Zsengellér Gyula nevéhez fűződik, hiszen a sportcentrumunkat róla neveztük el. Zsengellér fontos játékos volt az Újpestben is annak idején, és így jött össze ez a kapcsolódás, és így látogatnak ide, de ez egy ilyen családi nap is lesz, tehát oda is invitálok mindenkit, ez június 20-án lesz. Nagyon kacifántos volt az időpont megtalálása, mert amit mondtam, 150-en elmegyünk Egerbe. De az egy előbbi szervezés, és az Újpestnek csak ez az időpont volt jó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de a mérkőzés az biztos, hogy itt lesz, és lesz öreg fiúk találkozó is előtte. Úgyhogy azt hiszem, hogy a fő mérkőzés ez 17:00 június 20-án, és előtte 3:30-kor lesz egy öreg fiúk találkozó, úgyhogy oda is invitálok mindenkit. Úgyhogy csak még egyszer rögzítésként, most szombaton, júni 13-14 órakor U16-os osztályozó rájátszás döntő, tehát töltsük meg a stadiont, a gyerekeknek adjunk egy nagyon
13: fontos
14: nagy élményt.
13: Lenne bizony.
14: Utána pedig egy hét múlva lássuk vendégül az Újpestet, és hát verjük meg az első osztályú útét, ezt kívánom.
13: Na.
14: Nem lesz könnyű dolgunk.
13: Nem bizony, de azért elég sok nehéz feladatot megoldottatok már eddig is, úgyhogy minden utánpótláskorú és már felnőttebb korú focistánknak is, akkor hajrá! Hajrá Cegléd, és várjuk majd a jó híreket természetesen a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjétől, Széchenyi Mártontól, aki a vendégünk volt. Marci, köszönöm szépen, hogy
14: eljöttél. Hajrá CVSE, köszönöm a meghívást.
13: Hajrá.

0: Beszélgetés után és a Football is my life című felvételt követően már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, aztán persze újra szólnak majd a dalok, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg. Nyílt napot szervez a BKV szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető, utánam Szatmári Gábor lesz, az majd Vörös Nándi. Reklámok után folytatjuk a Maroon 5 One More Night című 2012-es közös ismerősével, utána pedig egy pár programot ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő,

0: 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! FM 92.5
3: Ceglét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gári József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gári József sportcsarnok.

0: Megmutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc, azaz a plusz-minusz 2, mert hogy a jó reggelt Ceglédnek vége. Szóval ez jön nem sokára. Damian a David Tyler és Nile Rodgers közösét játszom majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
10: Változékony idő lesz, ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdon részből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NIS orosz tulajdon részét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
2: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-mínusz kettő dalokkal folytatjuk, hamarosan pedig foglalkozok egy picit a labdarúgó világbajnoksággal, amely most tartott.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honza Kar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Issa bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyáriem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a levezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió! 92.5.
3: Ha neked nem

0: politikával foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban. Politikai áthallásokra hivatkozva kérte a haiti labdarúgó válogatott első számú mezének módosítását a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Az egyik spanyol lap szerint a mezek alján található illusztrációval akadt gond. A kérdéses ábra az 1803-ban vívott csatát ábrázolta, amely döntő jelentőségű volt az ország függetlenségi háborújában. A haitiak mezeit szállító Szejetta közleménye szerint a FIFA által kért, de a kolumbiai cég által nem részletezett módosításokat végrehajtották, így a karibi együttes mezek szempontjából is készen áll a viadalra. Foglalkozunk egy picit játékvezetővel. A ma kezdődő labdarúgó világbajnokság újabb 4 mérkőzésének játékvezetői küldését hirdette ki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A 46 éves Slavko Vincic a VB-re nevezett játékvezetői keret egyik legrutinosabb tagja. Már a 2022-es katari VB-n is közreműködött, ahol 2 csoportmeccset vezetett. A 2024-es VL döntő dirigáló szlovén játékvezető a tengeren túli viadalon a Brazília-Marokkó mérkőzésen mutatkozik be, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett. A 4. játékvezető a svájci Sandro Scherer lesz. A Katar-Svájc összecsapást a hondurászi Said Martinez, a haiti Skóciát az algériai Mustafa Gorbal, míg az ausztrál Törökországot a venezuelai Jesus Valenzuela vezeti. Most zenével folytatjuk, hamarosan pedig újra VB-vel. Maradjanak velem!
1: Cegléd

Folytatjuk a labdarúgó világbajnoksággal. Észak-Amerika számára valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hotdogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futballszenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes egy olyan új, fenntartható sportpiaci modell teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy labdarúgó események látványelemeit és a globális szórakoztatóipart. Ez a konklúziója az egyik gazdaságkutató alapítvány szerdán megjelent elemzésének, amely június 11-én, azaz ma kezdődő világbajnokság gazdasági hatásait járja körbe. A 2006-os labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sporták számára, olvasható ebben az elemzésben. A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10,9 milliárd dollárt, egészen pontosan, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40,9 milliárd dollárt. Tovább az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a világbajnoki mezőny futballszakmai körökben sok kritikát kapó 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában. A bevételek növekedése szinte minden területen látványos. A televíziós közvetítés jogok értéke 4,3 milliárd dollárra emelkedhet, a 2022-es 3,4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzés napi bevételeknél várható. Ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról 3 milliárd dollárra emelkedhet. A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el, a 104 mérkőzésből ugye 78-at ott rendeznek meg. A FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30,5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendezővárosokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és persze a szolgáltatások élénkülésére számítanak. Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generált, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3,8 milliárd kanadai dollárt. A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót. Na hát kérem szépen, egyelőre ennyit a jegyekről, na meg a labdarúgó világbajnokságról, amely ma kezdődik.

0: is marad. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: reggelt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyom a napos gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli-délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Megmutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő második felvonása. A hírek után azonnal játszom Martin Garrix felvételét, a címet Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Kacsaleves lútgéke tésztával, A menü csülkös pacal krumplival, D menü sült csirkecomb francia salátával, C menü rántott karfiol fokhagymás tejföllel kukoricás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
11: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató Dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az irodakulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A Dabasi járási ügyészség minősített lopás büntetével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
12: Az időjárásról.
13: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
12: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 dalokkal folytatjuk. Igen, a Ceglédia kedvenceivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem, ezért is maradjanak vele. Mindjárt jön tehát a napi

0: Tudjuk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak Kar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyár ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a levezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap mottója, vezér gondolat az, hogy a nap, amikor minden a helyére kerül, hogy miért állítom ezt, ez nem sokára kiderül. Kos, ma olyan helyzet adódhat, amikor fel kell adnod az egyéni megoldásaidat, és be kell állnod a sorba, támogatva a körülötted lévőket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötleteid, és az sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni. A lényeg csak annyi, hogy most figyelembe kell venned a környezeted érdekeit is, mielőtt belefogsz valamibe. Pika, ma te lehetsz a motorja a körülötted történő eseményeknek, ötleteiddel, elképzeléseiddel és munkáddal támogathatod a környezetedet. Olyan leszel, mint egy tökéletesen működő számítógép, amelyik sorban egymás után hagyja végre a rászabott feladatokat. Te lehetsz a középpontban, csak aztán ne csodálkozz, estére már semmi más nem akarsz majd, mint egy kicsit egyedül lenni és pihenni. Ikrek! Ma lehet, hogy valaki a környezetedben irracionálisan viselkedik, és te nehezen tudod követni, főleg megérteni, hogy mit, miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnöd magadat, és érdemes lenne megvánod, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála. Hamarosan minden világossá válik számodra is, talán meglepő lesz, de érthető. Rák! Vannak emberek, akik úgy érzik, ők a világegyetem központjai, és amit tesznek, mondanak, az megfellebbezhetetlen. Ma egy ilyen emberrel lehet dolgod, és neked el kell döntened, hogy ráhagyod-e a dolgokat, vagy inkább felveszed-e a kesztyűt. Az előbbi logikusabb lenne, az utóbbi viszont talán szórakoztatóbb. Oroszlán, ma érdemes lenne egy kis időt szánnod a gazdasági ügyekre, bevonva a közvetlen környezeted is. Lehet ugyanis, hogy a mostanában beállt változások a körülményeidben szükségessé teszik, hogy néhány tételt újra gondolj a költségvetéseddel kapcsolatban. Lehet, hogy valamire érdemes többet fordítanod, valamire pedig kevesebbet. Oszd újra a lapokat. Szíz, vannak dolgok az életben, melyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy csak tesszük bele a munkát és az energiát, de annan vissza szinte semmit sem kapunk. Aztán, amikor már kezdenénk feladni, egyszerre csak visszaigazolódik minden. Ma pont ilyen helyzetbe kerülhetsz valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet az a nap, amikor érdemes egy nagy takarításba és rendrakásba belefognod, még akkor is, ha ez nem igazán fűlik a fogad. Borítsd ki a szekrényedet és nézd át alaposan újra a tartalmát. Lehet ugyanis az is, hogy eközben olyan inspirációk érnek, melyek átlendítenek egy holdpontján az életednek. Néha érdemes elmerülni a múltban, hogy választ kapjunk a jövőre. Skorpió, ma remek szervezőkészséged lehet, és a kommunikációban sem vall a szégyent, így ha most szervezél magad köré egy csapatot, vagy arra készülsz, hogy egy közös programot, eseményt szervez valakikkel, akkor itt a megfelelő időpont. Ne lepődj meg, ha most minden simábban megy, mint legutóbb. Te is jobb vagy, de a körülmények is kedvezőbbek most. Nyilas, ma partnered vagy egy hozzád közel álló személy a legjobb oldalát mutatja meg, és te valószínűleg csodálattal tekintesz fel rá. Persze, ha így is van, nem biztos, hogy okos dolog lenne ennek hangot is adnod. Ne bízza el magát nagyon az illető, mert akkor legközelebb talán kevésbé fog igyekezni. Nem igaz? Bak, nálad jobban senki sem gyűlöli a monoton papírmunkát és a pénzügyeket, most mégis kénytelen leszel valamennyit ezekkel a dolgokkal is foglalkozni. Változik körülötted ugyanis a világ, és változnak a feltételek. Ideje lenne áttekinteni, milyen költségeid és bevételeid vannak, és mi várható a közeljövőben. Néhány dolgon talán érdemes lenne változtatni. Vízöntő. Ma a környezetedben azt érezheted, hogy egyesek talán eltúloznak egyes problémákat, és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Talán így van, de vannak helyzetek, amikor nem lehet elég óvatosnak lennünk. Ma kiderülhet valamiről, hogy valóban volt-e értelme aggódni miatta, vagy te voltál az, aki jól ítélte meg a szituációt. És végül halak. Nem biztos, hogy mindig hallgatnod kellene a környezeted véleményére, hiszen neked általában haladó gondolataid vannak, és bizonyos helyzetekben váratlan dolgok is eszedbe jutnak, mintha belelátnál a jövőbe. Ma például pont ez történhet, úgyhogy ne hagyd magadat befolyásolni, amikor azt érzed, megvan az egyedi megoldásod egy helyzetre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyomó napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

0: nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
2: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal, nem sokára, pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz június 11-ével csütörtökkel. Ezért is füleljenek rám.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert is bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyáriem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buboréksó, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Június 11-e van a mai napon, a barnabások ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Paula és Roxana nevű ismerőseiket is. A Barnabás arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia, más feltevések szerint a prófétálás fia vagy Nébó fia. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk zenével, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal, tartsanak velem!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Kedves hallgatók, június 11-e van, tehát a mai nappal foglalkozunk, az egészen pontosan születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1983-ban volt Alexan Halen és Valeri Kendall házasság kötése. 1983-ban hunyt el Lubik Zoltán, kürt művész, egyetemi tanár, és 2002-ben házasodott össze Paul McCartney és Heather Mills. 1945-ben született Pásztor László, a Neoton együttes alapítója és vezetője, több tévéfilm és színdarab zeneszerzője, a Magneoton lemezkiadó alapítója, a Warner Music Hungary igazgatója, a Mahas elnöke. 1965-ben kezdte meg tanulmányait a Közgazdasági Egyetem spanyol-orosz szakán, a Budabox híradás technikai külkereskedelmi társaság ösztöndíjasaként. Végzés után ott is helyezkedett el, közben zenélt, munkája gyakran járt külföldi utazással, ilyenkor a zenekarban Tátrai Tibor helyettesítette. Másfél év után a zenélést választotta hivatásának. 1965. december 4-én az egyetem Mikulás napi ünnepségére alapították Galácz Lajossal a Neoton együttest. Balázs Fecóval, mint billentyűsel kiegészülve, az 1968-as Kimit Tudon vetélkedőn egészen pontosan döntősök voltak a zenekarok kategóriájában. Ebben az időszakban a Közgazdasági Egyetem klubjában próbáltak. 1969. novemberében a Közgazdaságtudományi Egyetem Makarenko utcai kollégiumában megnyílt az első klubjuk, ahol hetente adtak koncertet. Együttese első nagylemeze 1971-ben jelent meg Bolondváros címmel. Így indult tehát Pásztor László története. Most megjön természetesen a Neoton Familia, itt a 92-től a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. Tavaly ezen a napon hunyt el Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai dalszerző, producer, énekes, a 20. századi popzene egyik legjelentősebb alakja, a The Beach Boys egyik alapító tagja, két testvére, Carl Wilson, Dennis Wilson, az unokatestvére Mike Love és barátja Alan Jardine mellett. Kezdetben ő volt a zenekar vezetője, fő dalszerzője és a dalok producere, viszont a Smile után lemondott a zenekar vezetésére, gondolom ez egy lemez címe, és több teret engedett a társainak. Wilson és a Beach Boys 1988-ban iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, melynek honlapján így írnak Wilsonról. Egyike a kevés vitathatatlan zseniknek a könnyű zenében. 1998-ban pedig a Vocal Groups Hall of Fame-be is beiktatták. A Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb énekese listájára Wilson az 52. helyre került. 2005-ben Grammy-díjat nyert, mégpedig egy instrumentális szám miatt. Dennis Wilson ezt mondta Brianről: Brian, a The Beach Boys, mi csak a hírvívői vagyunk. Ő a minden, mi semmik vagyunk. Ezen a napon hunyt el tehát Brian Wilson, a Beach Boys együttes oszlopos tagja. Természetesen ők zenélnek a folytatásban itt a 92-tön a Ceglid Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: összes ismerőseivel, előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyom a napos gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor, a nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Balaton minden indul, kedves hallgatók, a mai plusz minusz kettő utolsó egy óra osszája. Ed Sheeran énekel majd nekünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Országszerte sok kárt okozott az éjszakai vihar. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelékkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. A Bácsalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunán túlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Futinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz 2-t a Ceglédiek kedvenc dalaival, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, de persze szólnak majd a fontos hasznos infók, programajánlók,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630-552-0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Mondza Akar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallhatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyár ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: a mai plusz minusz kettőnek, kedves hallgatók, vége. Indul mindjárt a csütörtök délután, mutatom mivel. Hamarosan Cyril felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap, kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kellemes koranyári idő várható. Nyár elejé klímaszerelési programot hirdetett a kormány a kórházakban. Mexikó és Dél-Afrika mérkőzik meg először a foci VB-n. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az országgyűlés külügyi bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetségi rendszerben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os a költségvetési hiány, amivel számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte azt is, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Örök lét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti elrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
2: Az időjárásról.
8: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés vágyhol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, mármint a hamarosan felcsendülő beszélgetés témája. Mindjárt kiderül, tartsanak velünk.
1: Cegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: ígértem már is, egy dialógussal folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás. És hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
3: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
2: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
3: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre, és hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, azt talán a múltkori adásban is
2: beszéltünk róla, igen.
3: Hogy azért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
2: Igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst. Tehát...
3: Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
2: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például, hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
3: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog, tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség, érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
2: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
3: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire így személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
2: De hogyha a
3: dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyomalatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
2: Hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni, elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk, ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
3: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigarettadobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik, az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
2: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket az elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak. Semmit nem változott szerintem.
3: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen.
2: Biztos.
3: Igen, ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
2: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyújtottam rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
3: Igen, én nagyon szeretek ezekre gombot parni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
2: Igen.
3: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés, abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
2: Ugye?
3: Az eseteknek a nagy részében.
2: Korábban is hallottam már ilyenre, persze.
3: És hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
2: Hát ez az.
3: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
2: És rá, az étvágyunk is.
3: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott, az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
2: Igen, igen.
3: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás? Tehát nem csak
2: például az is, bizony.
3: Az örömforrás. Igen. Akkor valamiben ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
2: Igen.
3: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
2: Például a mozgás, ugye?
3: Például a mozgás minden szempontból,
2: igen.
3: Abszolút.
2: Az is lehet örömforrás.
3: Örömforrás, stresszlevezetés, elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog, az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám, légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
2: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
3: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
2: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
3: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
2: Jó.
3: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
2: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
3: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
1: Rádió. 92.5.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, este addig lehetünk együtt, remélem velem tartanak, jó rádiózást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honza Kar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok.
0: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 90

0: Aladával indítom a következő 60 percet. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott szintiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes koranyári idő várható. Szigorították a köztéri plakátok kihelyezésének szabályait. Egy magyar bobtél lett a világ legszebb kutyája. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken belül csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek reklámplakátok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy az ellenzéki pártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, és nem támogatják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását sem. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamat stopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat. Most ez majdnem 10%. Hozzátette, hogy a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a Fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, a Heimpál Gyermek kórházat, valamint a Miskolci, a Győri és a Kaposvári központi intézményeket is. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helységben van megfelelő fűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négylábú csaknem 60 ország kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt.
2: Az időjárásról.
7: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet záporzivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban folytatjuk dalokkal a csütörtök délutánt. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utánam Szatmári Gábor lesz majd a műsorvezetőt, pedig Vörös Nándi követi. Most megjön a Valmár felvétele, nem sokára pedig itt a 92-tön labzsemlézünk. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
8: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
9: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
0: FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagy műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush Zeréle Gyáriem Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Berkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Január 31-én hunyt el Fenyő Miklós, aki több mint 50 éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében. Életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Az önkormányzat számára nem is volt kérdés, hogy szobrot állítanak a kerület hírességének. Pályázatot írtak ki, melyre több alkotás érkezett. Ezen a héten be is mutatták a szakmai zsűri által kiválasztott művet, amire több ezer negatív komment érkezett. A rajongók szerint a bemutatott remek mű méltatlan a magyar rock and roll királyához. Ezer szála kötődött, tehát a 13. kerülethez a rock and roll koronázatlan magyar királya. Fenyő Miklós születésekor családjával a Hollán Ernő utcában élt, kisgyerekként a Kárpát utcába járt óvodába, a Pannonia utcába pedig általános iskolába. A kerülettől díszpolgári címet kapott az énekes, akiről a rajongók remélik, később utcát is el fognak nevezni. Az viszont már biztos, hogy január 31-én elhunyt Fenyő Miklós szobra látható lesz a kerületben, sőt, a héten be is mutatták, ahogy mondtam, a kiválasztott alkotás gipsz makettjét. Elkészült a gipsz makett, és megvan a helyszín is. Terveink szerint a Szent István Park 26 szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán előtt szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra. A javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok. A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatjuk fel. Az emlékmű nem csak a kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára. A január 31-én elhunyt zenész legenda több mint 50 éven át élte a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak, írta a Facebook oldalán Tóth József polgármester. Mai napig hatalmas kultusz övezi a Hungária együttes alapítóját. Fenyő Miklós halála sokkolta a rajongókat, akik február 6-án a budapesti Sószínház üzemeltetőjének szervezésében gyertyagyújtást is tartottak. A bemutatott makettet látva kiakadtak az emberek. Pár óra alatt több mint ezer komment érkezett, ezekből idézünk, vagy idézek. Kedves Tóth József polgármester úr, több tízezer Fenyő Miklós rajongó nevében kérem, gondolja át a döntését, mert az itt bemutatott gipsz makett egyáltalán nem hasonlít, még jó indulattal sem Fenyő Miklósra. Köszönjük megértését. Remek ötlet a szobor, de ezt nem szabad elfogadni. Semmi köze Fenyő Miklóshoz, írja más valaki. Méltatlan megemlékezés lenne róla. Aztán van ilyen is, mármint hozzászólás. Nem hasonlít az arca, a testtartás nem rossz. Mint a Hegedűsdi Géza fiatal korában, közel nincs a Fenyő Mikéhez, írja egy másik kommentelő. Aztán olvasok még egyet, ezt ne fogadják el mégsem, nem hasonlít rá egyáltalán. Még van idő a következő fél évben megtalálni, aki az arcot eltalálja. Fenyő Miklós arconásai még a legnagyobb jó indulat mellett sem fedezhető fel ebben a szobortervben. Nekem Havas Henrikes még fiatalabb korában, nem a gesztussal van baj, és ezért pedig nem kell mindjárt mindent elfogadni. De hát, hogy milyen hozzászólások érkeztek még, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a nemzetisport.hu oldalal. Amerikán a világszeme rajta labdarúgó VB-n. Mexikóból Boros László a társházigazda csütörtöki, mai Dél-Afrika elleni nyitó mérkőzés előtt foglalkozott. Hangulatról és várakozásról számolt be. Az ugyancsak A csoportos csehek esélyét Vladimir Darida taglalta, de az Ancelotti vezette brazilokról, Gianni Infantino szerdai sajtótájékoztatójáról, David Alabáról és Viktor Gyökerestről is olvashatnak a mai Nemzeti Sportban és a sportoldalon. Minden, amit a világbajnokságról tudni érdemes, hét oldalon az újságban, plusz poszteren a kitölthető világbajnoki menetrend. A gyenge első félidőt kiváló második követte, labdarúgó válogatottunk keddesti győzelme után a kazakverés főszereplői beszéltek arról, hogy miként látták belülről a 3-1-es magyar győzelemmel záruló felkészülési meccset. A második gólt szerző Séfer András egyenesen eddigi pályafutása legszebb góljának nevezte a majdnem 30 méterről megeresztett bombát. Ezzel a találkozóval is foglalkozik még a nemzetisport.hu oldal. Sofron István a Fradi utáni folytatáson gondolkozik. Válogatott jégkorongozónk nem kertelt. Beke Zsombornak elmondta, hogy nagyon szeretne ismét Fehérváron játszani, és a Ferencvárostól való távozásának részleteibe is beavatta a Nemzeti Sport olvasóit. BL döntőben a Fradi női vízilabda csapata. Az 5 méteres párbajba torkoló elődöntőben egyedül az utolsó pillanatban vezetett a magyar bajnok, de ez elég is volt a fináléba jutáshoz. Szelecki Róbert máltai helyszíni jelentésében nem csak erről, hanem a ma elődöntőző fiúkról is bőven esik szó. A mexikai válogatott szövetségi kapitánya, 67 éves Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai társrendezésű világbajnokságon. A Dél-Afrika elleni mai nyitómérkőzés előtt a szakvezető elmondta, csapata tiszteli ellenfelét, ugyanakkor félelem nélkül győzelmi szándékkal lép pályára. Vele készült beszélgetés is olvasható a portálon. Anglia az orlandói vihar miatt egy órás késéssel kezdett, de utána 3-0-ra megverte Costa Ricát világbajnoki felkészülési mérkőzésen. Erről a mérkőzésről is olvashatnak sokkal, de sokkal részletesebben, meg az összesről egyébként, ami tegnap volt, meg sok más sportágról és sportolóról. Jó olvasgatást kívánok!
0: Szeglét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban az ánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyomó napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal ez a közös ismerő szól. Maradjanak velem, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes koranyári idő várható. Felülvizsgálja a kormány a Mohácsi Dunahíd beruházást. Nyit a könyvhét, országszerte irodalmi és zenei programok várják a közönséget. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet, módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsy György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével, valamint gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörös Marti téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Újabb korszerű alacsonypadlós kaffvillamos állt forgalomba Budapesten, tovább növelve az akadálymentes járművek számát a fővárosban. A BKK közölte, hogy az 51 darabos flotta folyamatosan érkező új szerelvényei, a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalokon állnak forgalomba. A teljes körű bővítéshez pedig uniós forrásból tervezett infrastruktúra fejlesztések is szükségesek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
2: Az időjárásról.
9: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is fel hajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára programokat ajánlok, szólok az időjárásról és foglalkozok a mai nappal. Azaz június 11-ével csütörtökkel, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honza Kar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőség lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, június 11-e van, a mai napon a barnabások ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Paula és Roxana nevű ismerőseiket is. A Barnabás, arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia, más feltevések szerint a prófétálás fia, vagy Nébó fia, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk zenével, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, június 11-e van, tehát a mai nappal foglalkozunk, azaz egészen pontosan születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1983-ban volt Alexan Halen és Valerie Kendall házasságkötése. 1983-ban hunyt el Lubik Zoltán kürtművész, egyetemi tanár, és 2002-ben házasodott össze Paul McCartney és Heather Mills. 1945-ben született Pásztor László, a Neoton együttes alapítója és vezetője, több tévéfilm és színdarab zeneszerzője, a Magneoton lemezkiadó alapítója, a Warner Music Hungary igazgatója, a MAHASZ elnöke. 1965-ben kezdte meg tanulmányait a Közgazdasági Egyetem spanyol-orosz szakán, a Budabox híradás technikai külkereskedelmi társaság ösztöndíjasaként. Végzés után ott is helyezkedett el, közben zenélt, munkája gyakran járt külföldi utazással, ilyenkor a zenekarban Tátrai Tibor helyettesítette. Másfél év után a zenélést választotta hivatásának. 1965. december 4-én az egyetem Mikulás napi ünnepségére alapították Galácz Lajossal a Neoton együttest. Balázs Fecóval, mint billentyűsel kiegészülve, az 1968-as Kimit Tudon vetélkedőn egészen pontosan döntősök voltak a zenekarok kategóriájában. Ebben az időszakban a Közgazdasági Egyetem klubjában próbáltak. 1969. novemberében a Közgazdaságtudományi Egyetem Makarenko utcai kollégiumában megnyílt az első klubjuk, ahol hetente adtak koncertet. Együttese első nagy lemeze 1971-ben jelent meg Bolond Város címmel. Így indult tehát Pásztor László története. Most megjön természetesen a Neoton Familia itt a 92-től a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió! 92.5!

Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. Tavaly ezen a napon hunyt el Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai dalszerző, producer, énekes, a 20. századi popzene egyik legjelentősebb alakja, a The Beach Boys egyik alapító tagja, két testvére, Carl Wilson, Dennis Wilson, az unokatestvére Mike Love és barátja Alan Jardine mellett. Kezdetben ő volt a zenekar vezetője, fő dalszerzője és a dalok producere, viszont a Smile után lemondott a zenekar vezetésére, gondolom ez egy lemez címe, és több teret engedett a társainak. Wilsont és a Beach Boys 1988-ban iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, melynek honlapján így írnak Wilsonról. Egyike a kevés vitathatatlan zseniknek a könnyű zenében. 1998-ban pedig a Vocal Groups Hall of Fame-be is beiktatták. A Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb énekese listájára Wilson az 52. helyre került. 2005-ben Grammy-díjat nyert, mégpedig egy instrumentális szám miatt. Dennis Wilson ezt mondta Brianről: Brian, a The Beach Boys, mi csak a hírvivői vagyunk. Ő a minden, mi semmik vagyunk. Ezen a napon hunyt el tehát Brian Wilson, a Beach Boys együttes oszlopos tagja. Természetesen ők zenélek a folytatásban itt a 92-tön a Ceglét Rádióban. Ceglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 19:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk,

0: 6 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
0: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5
3: Cegléd Rádió.
4: Minden dal közös ismerős.

mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyom a napos gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hideg front hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Lines felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes koranyári idő várható. Klímafelújítási programot kezd a kormány a kórházakban. Megnyitotta az ünnepi könyvhét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet módosítani az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmánymódosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket. A 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig.
2: Az időjárásról.
10: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok egy picit a ma induló labdarúgó világbajnoksággal, ezért is tartsanak velem, utána meg Szatmári Gáborral, utána meg Vörös Nándival. Ők lesznek szépen sorban egymás után majd a műsorvezetők. Most meg Fehérvári Gábor Alfréd énekel, ez a Mary Jo itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Sok magyar zenével! Változatosan!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Honzak József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenélegyári ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapjakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.

politikával foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Politikai áthallásokra hivatkozva kérte a Haiti labdarúgó válogatott első számú mezének módosítását a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Az egyik spanyol lap szerint a mezek alján található illusztrációval akadt gond. A kérdéses ábra az 1803-ban vívott csatát ábrázolta, amely döntő jelentőségű volt az ország függetlenségi háborújában. A haitiak mezeit szállító Sayetta közleménye szerint a FIFA által kért, de a kolumbiai cég által nem részletezett módosításokat végrehajtották, így a karibi együttes mezek szempontjából is készen áll a viadalra. Foglalkozunk egy picit játékvezetővel. A ma kezdődő labdarúgó világbajnokság újabb 4 mérkőzésének játékvezetői küldését hirdette ki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A 46 éves Slavko Vincic a VB-re nevezett játékvezetői keret egyik legrutinosabb tagja. Már a 2022-es katari VB-n is közreműködött, ahol 2 csoportmeccset vezetett. A 2024-es BL döntő dirigáló szlovén játékvezető a tengeren túli viadalon a Brazília-Marokkó mérkőzésen mutatkozik be, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett. A 4. játékvezető a svájci Sandro Scherer lesz. A Katar-Svájc összecsapást a hondurasi Said Martinez, a haiti Skóciát az algériai Mustafa Gorbal, míg az ausztrál Törökországot a venezuelai Jesus Valenzuela vezeti. Most zenével folytatjuk, hamarosan pedig újra VB-vel. Maradjanak velem!

Folytatjuk a labdarúgó világbajnoksággal. Észak-Amerika számára valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hotdogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futball szenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes-e egy olyan új, fenntartható sportpiaci modell teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy labdarúgó események látványelemeit és a globális szórakoztatóipart. Ez a konklúziója az egyik gazdaságkutató alapítvány szerdán megjelent elemzésének, amely június 11-én, azaz ma kezdődő világbajnokság gazdasági hatásait járja körbe. A 2006-os labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sporták számára, olvasható ebben az elemzésben. A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10,9 milliárd dollárt, egészen pontosan, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40,9 milliárd dollárt. Tovább az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a világbajnoki mezőny futball szakmai körökben sok kritikát kapó 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában. A bevételek növekedése szinte minden területen látványos. A televíziós közvetítés jogok értéke 4,3 milliárd dollárra emelkedhet, a 2022-es 3,4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzés napi bevételeknél várható. Ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról 3 milliárd dollárra emelkedhet. A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el, a 104 mérkőzésből ugye 78-at ott rendeznek meg. A FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30,5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendezővárosokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és persze a szolgáltatások élénkülésére számítanak. Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generált, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3,8 milliárd kanadai dollárt. A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót. Na hát kérem szépen, egyelőre ennyit a jegyekről, na meg a labdarúgó világbajnokságról, amely ma kezdődik. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem.

0: órát folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban szólok az időjárásról, azaz mondom, mi lesz a következő napokban az ánk területén. Holnap pénteken az ország nagy részén túlnyomó napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati a szél sok felé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati észak-nyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel attól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a mikrofonnál ült és néha beszélt Süveges András. Én holnap jövök legközelebb, reggel 6-kor kegyetlenül újra felébreztek, majd mindenkit, utánam pedig érkezik Szatmári Gábor, mármint most, meg egyébként holnap is így lesz, majd Vörös Nádi. Hallgassák őket is nagy tisztelettel és szeretettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali visz.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 0-24-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött.
1: Az időjárásról.
7: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló, bizony, jön két anyagunk is ebben az órában. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor, lássuk, hogy miről lesz szó. Először majd a kórházba látogatunk ki egy picit, pontosabban az egészségügyben, mint olyanba, hiszen első vendégünk dr. Pusztai Dezső lesz majd, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház főigazgatója. Vele ezekről az úgynevezett e-beutalókról, elektronikus beutalókról fogunk majd beszélgetni elsősorban, de nyilván szó lesz majd arról, hogy az új rendelőintézet és tüdőgondozó átadása és beüzemelése vajon hogy áll most, erről is fogom kérdezni majd főigazgató urat, erről szól majd mai első beszélgetésünk. Utána nem sokára pedig egy remek sporteseményről szólunk, ami már lezajlott, méghozzá egy országos bajnokság, az akrobatikai sportbajnokság. A református iskola tornaköre már évek óta sikeresen szerepel ezeken az országos bajnokságokon is. Most is szép arany és ezüstérmekkel tértek haza. Itt lesz velünk Váradi László vezetőedző, és ígérete szerint egy-két tanítványát is elhozza, valószínűleg az aranyosok közül majd. Na, szóval ez lesz a két fő témánk most, itt, ebben az órában, vagyis a csütörtöki csatangolóban. És már is indulhat is az első beszélgetésünk. Hát lássuk csak, hogy ezek az elektronikus beutalók mit is jelentenek az orvosok, az egészségügy, és mit jelentenek a betegek számára. Erről kérdezem már is a mai első vendégünket, dr. Pusztai Dezsőt.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát az egészségügy berkeiben fogunk majd bolyongani, és ebben segítségemre nem akárki lesz, hiszen itt van velem dr. Pusztai Dezső, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát nézzük csak, hogy mi mindenről tudunk beszélgetni. Egy friss hír volt nemrégiben, egy bizonyos e-beutaló, ami egy hirtelen ijesztően hangzott, és hát gondolom a betegek egy része is megijedt, aztán te próbáltad a sajtó különböző forrásain keresztül megnyugtatni az embereket, hogy ez elsősorban nem a betegeket fogja majd érinteni, de miről is van szó itt pontosan? Hát elektronikus beutaló, ami miben különbözik a régitől?
2: Hát pontosan, ahogy a neve mutatja, az, hogy elektronikus, tehát tulajdonképpen a régi beutaló és a elektronikus beutaló között csak annyi a különbség, mint bármelyik más területen egy nyomtatvány, amit papír alapon valaki bead, vagy igen, megkap, vagy elektronikus úton intézél ugyanezt az ügyet.
1: Eddig rendben
2: tehát
1: van.
2: Iráig a dolog tiszta, és most mondom a legfontosabbat, és ez a leges legfontosabb üzenete ennek, hogy a lakosság, a betegek szempontjából ennek semmiféle jelentősége nincsen.
1: Igen.
2: És ezt még majd kétszer biztos el fogom mondani, tehát ez a legfontosabb. Nagyon sokat tudunk róla beszélgetni, de ez általában a beutaló háziorvos, szakorvosi rendelőt érinti, illetve még jobban érinti azokat a szakrendeléseket, vagy a kórházat, ahová beutalják a beteget.
1: Pontosan.
2: Tudnilik, és akkor itt jön ez a csúnya dolog, és csúnya a szó, az a szankció, ami a finanszírozásban, a finanszírozásban, mint elvonás jelentkezik, ha nem e-beutalóval érkezett a beteg. Kicsit fura ez, hogy pont attól vonják el a pénzt, akihez érkezik a beteg, mert ő tehet róla legkevésbé a szakrendelés vagy a kórház,
1: persze,
2: hogy úgy érkezett a beteg, hogy a háziorvos vagy a szakorvos vagy bárki, aki beutalta, nem e-beutalóval utalta be, hanem mondjuk papír alapon. És még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen azok a szakrendelések, amelyek beutaló nélküliek voltak, tehát nem kellett beutaló hozzá, az továbbra is ugyanúgy nem kell hozzá beutaló, és semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát az eddig beutaló nélküli szakrendelések, azok továbbra is beutaló nélkül látogathatók, és nem kell hozzá sem sem egyéb beutaló.
1: Igen, tehát a betegek szempontjából igazából nincsen nagyobb változás.
2: Semmi változás.
1: Meg most arra gondoltam hirtelen, hogy most valakinek perforál a vak bele, vagy éppen balesetet szenved, vagy valami, hát nyilván ilyenkor nincs idő ilyesmire.
2: Igen, hát amiről most beszélsz, az meg eleve egy különleges dolog, mert a sürgős esetekhez ahhoz nem kell beutaló, mert a sürgős eset az ugye vagy a traumatológián, vagy a sürgősségi megjelenő mentővel, vagy saját maga által beszállított, beérkező érkező betegnek az ellátásánál nem a beutaló ez legfontosabb, hanem oda nem vonatkozik. Tehát, tehát magyarul a sürgősségi az pont egy úgymond olyan beutaló nélküli egység, amely fogad beteget akkor is, ha nincs, nem hogy e-beutaló, hanem semmilyen beutalója nincs, akkor is bemehet valaki a sürgősségére, hogyha valami sürgős ellátásra szorult. Ami nagyon fontos viszont, hogy tényleg az menjen a sürgősségére, akinek sürgős ellátásra van szüksége,
1: persze,
2: tehát vérzés, gyulladás, magasláz, csillapíthatatlan fájdalmak, stb., ami a sürgősségére való.
1: Hát ami eddig is így volt.
2: Így van, pontosan igen. Így van. Ez egy fontos dolog, és inkább ezek azok a témák, amikről mindig edukáció jelleggel beszélgetni kell, és a lakosságnak kell sajnos ezt megtanulni, mert számtalanszor, rengetegszer elmondtuk már ezt, hogy a sürgősségi osztályra csak beülne valaki, vagy csak egy kamerával fölvenné az egész nap 24 órában ott megjelenő betegeket, hát szomorú tapasztalás lenne, hogy körülbelül egyharmada a betegek indokolatlanul jelennek meg a sürgősségén.
1: Nem azt jelenti, hogy
2: neki nincs panasza. Nem azt jelenti, hogy teljesen indokolatlanul jelenik meg, csak ott a sürgősségén indokolatlan megjelenés.
1: Mert és hogy foglalja a helyet.
2: Így van. És előfordulhat az, hogy ott ül valaki kinn a padon, és órákat vár, és ott lesz rosszul. Volt olyan, aki ott kapott infarktust, és ott sajnos újraélesztésre került sor, és ott kellett ellátni, mert annyit kellett várni. Az olyan esetek miatt, mert sajnos ugye ez a defenzív orvoslás, hogy a orvos védi magát az, hogy valaki bejön az, hogy fáj a feje, nem meri neki azt mondani, hogy igaz, hogy 3 hónapja fáj, és megjelenik vasárnap délután, mert akkor élt rá, és akkor bejön a sürgős, de nem meri neki azt mondani, hogy menjen haza, azt majd keresse fel a háziorvost, keresse fel a neurológiát, vagy akár. Mi történik? Elmegy, ne adj Isten, megpattan egy aneurizma a fejébe, amit lehet, hogy évtizedek óta hordott magával, de mi lesz belőle? A negatív reklám, hogy ott volt a kórházban, nem látták el, és utána haláleset következett be. Ez egy szörnyű, még elmondani is, de sajnos ez életszerű, és ezért
1: persze.
2: Ilyenkor mi történik? Egy koponyacétél sürgősséggel, egy neurológiai vizsgálat, egyéb kivizsgálás, minden más tüneteket megnéznek, és akkor kiderül, hogy hát valamire ellátásra szükség van, de nem kellett volna akkor ott a sürgősség megjelenül.
1: Igen. Az e-beutaló, tehát gyakorlatilag arra jó igazából, hogyha jól sejtem, hogy mindezt jól le lehessen könyvelni, tehát pontosan lehessen követni azt, hogy a lakosságnak milyen az egészségügyi állapota, pontosabban, mint papír alapon mondhatni.
2: Részben ez így van. Egyébként a dokumentációk, az egészségügyi dokumentációk nagy része ma is papír alapon történik, tehát persze. A korlapok, a műtéti naplók, ezek ugyanúgy vagy a kartonrendszer, ahogy régen hívták akár a szakrendelésekben, vagy háziorvosoknál, ezek sajnos azért ilyen kettős módon történnek, mert ennek vannak előírásai, és minden dokumentációnak megvan az ideje, hogy egy beutalót mondjuk 5 évig kell megőrizni, egy korlapot mondjuk 30 évig, és aztán vannak olyan dolgok, amit még tovább, például egy szövettani lehet, egész hosszú ideig őrizni kell. Na most ez nyilvánvaló, hogy ez mind elektronikus úton tárolva van, biztonságos módon rendelkezésre áll.
1: Hát ez akkor jó, így az egy gyorsabban elérhető.
2: Követhető, összegezhető, statisztikák nyerhetők ki, nagyon hasznosak, és ennek a egyik lépcsője most ez az e-beutaló, ami tulajdonképpen csak csatlakozik ehhez az egyébként elektronikusan egyre több adattárolásával kapcsolatban lévő igyekezethez, ami most már majd egyszer elérünk oda, mert ezt is sajnos a betegek látják, hogy mintha ilyen mobiltelefonokkal játszanának a nővérkék a osztályokon, de ez az ATR rendszer, ez ennek az elektronikus lázlapnak az adat, nővérápolási adatnak a kitöltéséhez kell, és egyszer biztos eljutunk oda, hogy minden elektronikusan lesz már majd rögzítve, és a papíralap szinte teljesen megszűnik. Na, ennek egy lépcsője ez az e-beutaló, ami még egyszer mondom, ezzel kezdtem, tehát a lakosságot, a betegeket egyáltalán nem érinti. Ez azt a szolgáltatót érinti, aki ugye beküldi, és azt, aki fogadja. És ami most aktualitását adja ennek a beszélgetésnek is, meg ennek a témának, hogy tulajdonképpen az első hónapban most vagyunk, amikor majd a következő havi finanszírozásban már majd látni fogjuk, hogy mennyi lesz az elvonás, amiatt, hogy például nem ilyen beutalóval láttak el valakit. De ez a szolgáltatónak a vesztesége. Ez nem érinti a betegeket.
1: De az alapvetőleg ugye ennek a technikai háttere megvan már most
2: persze,
1: is.
2: Hogy ne, és azt kell mondjam, hogy ez régóta így zajlik, ám csak most lépett be ez a csúnya szó, hogy említettem, ez a szankció, hogy, hogy a júliusi finanszírozásba ezt elvonják, és már mi végeztünk számításokat a Ceglédi Kórházban, körülbelül 1-2% az a betegellátásnak, aki e-beutaló nélkül érkezett eddig.
1: Igen, igen.
2: Tehát remélhetőleg, ha ez is feleződik, akkor már elég jól állunk, és akkor egyszer csak mindenkinek lesz e-beutaló.
1: Na jó, majd beszélünk erről később, mikor meg lesznek a hosszabb távú tapasztalatok is. Hát mostanában ugye megint bekerült a Ceglédi Kórház az országos sajtóba, mondhatni, hiszen az orvosigazgató dr. Buga László államtitkári kinevezést kapott, és hát nem tudom, jó, hát nem illik ilyet kérdezni biztos, de ez jelentett valami előnyt a Ceglédi Kórház számára? A mostani beruházásokra is gondolok például.
2: Ja, most mindenféleképpen el kell mondani, hogy szoktam mondani, egyik szemem sír a másik nevet, mert ez egy mindenféleképpen a kórháznak, a városnak, ez egy büszkeség, hogy a Ceglédi Kórház adja a orvosigazgató személyében a egyik, sőt, a legerősebb államtitkár, miniszter után legerősebb államtitkár, ami azt jelenti, hogy a jár- és feküdtbetegellátás kompletten hozzátartozik, tehát az ő felügyelete az országos mentőszolgálattól, az országos vérellátószolgálaton keresztül, az összes rendelőintézet és kórház. Ez mindenféleképpen egy nagy dolog, és mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy tényleg büszkeség kórházunknak is, és még egyszer a városnak is. Majd utána még beszélünk arról, hogy mi lehet ennek még a jó oldala. Ami a rossz oldala az, hogy hát elveszítettünk egy nagyon jó orvosigazgatót, akit nehéz pótolni, és hát a miniszterelnök is kérdezte, hogy majd mennyire fog hiányozni. Hát hiányzik, nyilvánvaló, de a pótlását megpróbáljuk megoldani, és itt mondom el nagy örömmel, hogy dr. Novák Ágnes patológus főorvos az, aki orvosigazgatói megbízást kapott, és tulajdonképpen már e hónaptól ellátja ezeket a feladatokat, és nyilván most még ismerkedik a területtel, illetve hát a feladatokkal, de már a Muga doktor az utolsó 1-2 hónapban, amikor ez már tudva levő volt, hogy hogyan fog az ő sorsa alakulni, akkor már a Novák doktornőnek átadott bizonyos információkat, tapasztalatokat, és hát őtőle meg, hogy mi lehet a jó, és számunkra örvendetes, hát nyilván ezt is várjuk szemelve, ezt napra ő lesz a díszvendégünk, ez az első, június 30-án. Aha. Remélhetőleg rá tudjuk venni, hogy minket részesítsen előnyben, nem mást. És a lényeg az, hogy az mindig jó, ha van egy közvetlen kapcsolat a legfelső vezetéssel, és hogy említett a miniszter úr mellett, gyakorlatilag ma az egészségügyi politika egyik meghatározó személyévé ő vált, és ha mi időben tudunk minden információról, ha esetlegesen előfordul az, hogy valamely döntésben tud támogatni bennünket, az nekünk mindenféleképpen egy segítséget és előnyt jelent, tehát azért bízunk benne, hogy azért ő nem felejt el, hogy honnan került, hova került, és hogy ez azért mindig szem előtt fogja tartani.
1: Így van. Egy Buga doktor mindig jó, ugye?
2: Így van.
1: Azért a mi korosztályunk még emlékszik a jó öreg Buga doktorra, akit a rádióban hallgat annak idején. Na, de ez egy másik problémakör. Hát nagyon röviden csak, mert még túl sokat nem tudunk mondani, de ott van egy gyönyörű szép épület a kórház mellett, egy vadonatúj épület, ami magába fogadja a rendelőintézetet, az új STK-t, ahogy szoktuk ezt mondani, és a tüdőgondozót is. Ennek megnyitását várja már a város és a környék. Mit tudunk erről nagyon röviden elmondani most, hogy hogy áll ez a helyzet?
2: Hát nagyon röviden ez, hogy nem is a megnyitást várjuk, mert az már megtörtént hivatalosan. Gyakorlatilag a hivatalos megnyitó pont 2 hónappal ezelőtt, majdnem napra pontosan 2 hónappal ezelőtt megtörtént, inkább a használatba vételt várja hát már mindenki. Lenne, így van, a betegek is nagyon, és mi magunk a személyzet is elég izgatottak vagyunk emiatt, hogy mikor és hogyan történik majd meg ez a használatba vétel, mert ez egy elég bonyolult folyamat, tudnék, a kivitelezőnek át kell adni a beruházónak, tehát az építetőnek, ami ugye a építési minisztérium, a minisztériumnak át kell adni a használatba vevőnek, azok ugye mi vagyunk, illetve az üzemeltetőnek az a KEF, tehát ez egy nagyon bonyolult dokumentációt, illetve mindenféle egyeztetést igénylő folyamat, amit nem tudok megmondani, és rendkívül restem, hogy valahol elakadt, és hogy hol akadt el. Most a minisztériumnál pattog a labda mindenféleképpen, és tőlük várjuk a dátumot, a céldátumot, illetve a tovább lépéshez a segítséget, mert ezt más nem tudja megoldani, csak ők, úgyhogy nagyon-nagyon restelem, de nem tudok mondani sem dátumot, sem semmi olyan közelebbi információt, ami ahhoz bennünket közelebb vinni, hogy mikortól tudjuk igénybe venni, de mi már ott tartunk, hogyha nem érkeznek gépek, műszerek, új berendezések, mi akkor is szeretnénk átköltözni, ahogy te mondtad, a régi STK-ba, az új STK-ba, de nyilván ezt nem nem tudjuk megtenni csak akkor, hogyha a birtokba adás megtörténik. Persze. Ez sajnos húzódik.
1: Igen, hát ha majd államtitkár úr tud ebben
2: így
1: egy picit más nem információkkal szolgálni ezügyben, de hát reméljük, hogy tényleg ez mi hamarabb megtörténik, ha már elkészült ez az egyébként látványos épület.
2: Igen.
1: És azért a belsejét is láthattuk már, ha más nem a televízión keresztül, és azért látjuk, hogy tényleg egy modern és új és a mai kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézményről van szó. Erről is fogunk majd még beszélgetni nyilván a továbbiakban, de akkor maradjunk most ennyiben, és mihelyest új információ van, akkor nagyon nagy szeretettel várunk ismét itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel beszélgettem.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, és már is jön második beszélgetésünk, amelyben nagyon szép sport eredményekről számolhatunk be. A Református Iskola torna körének tagjai nem először vendégeink itt a stúdióban. Most is itt lesz velünk majd a vezetőedző Várodi László és két tanítványa is, akikkel együtt a legutóbbi országos bajnokságról hát bizony sok szép érmet hoztak haza, arany és ezüst érmek csillogtak a lányok nyakában. Erről fogunk most beszámolni elsősorban, és természetesen a jövő terveiről is faggatom majd Váradi Lászlót. Induljon ez a beszélgetés is.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatóink, mondhatni régi kedves vendégeket köszönthetek itt a rádió stúdióban, a Református Iskola torna körével, hát nem egyszer foglalkoztunk már itt adásainkban, hál' Istennek, hiszen nagyon sok versenyen, országos versenyen vettek már részt, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Hát általában állandó vendégünk a vezetőedző Várodi László, aki most is itt van velünk. Szervusz, köszöntelek, Laci!
2: Szia Gábor, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No hát, megint csak van miről beszámolnunk, hál' Istennek. Ugye a versenyzők itt váltakoznak melletted, azért te általában mindig itt vagy. Kiket hoztál magaddal? Most téged kérlek meg, hogy mutasd be a versenyzőket.
2: Szelecki Flórát és Tóth Pankát, akik országos bajnokok lettek. Sajnos a harmadik kislány Pestre ment kirándulnak, nem tudott eljönni a Linett.
1: Aki hát szintén szép fényes éremmel.
2: Együtt voltak hármasban, igen.
1: Így van, így van. Na, szóval azért megint nem kellett szégyenkezni, hál' Istennek, ugye?
2: Nem. Igen, az eredményeket egy kicsit mi értékeljük a helyén, tehát nem lehet azért elégedetnek lenni. Mindig többet vágyunk, és többre vágyunk, és ezt szeretnénk a gyerekeknek is mondani, megértetni velük, hogy nem lehet a babérokon ülni.
1: Igen, mekkora edzői stáb dolgozik most éppen veletek?
2: Hát ketten vagyunk a Katival, amikor engedi a munkáját.
1: A Katával.
2: Igen, és igen. A feleségem is besegít, amikor ő is ráér.
1: Igen. Szóval nagyon fontos ez is, nyilván a szakmai irányítás, meg a gyerekek hozzáállása, és hát ezt el kell érni, és meg ki kell találni ezeket a gyakorlatokat. Ezeket általában Kata szokta kitalálni, vagy...
2: A koreográfiát, már a gyerekek járnak egész régóta, tehát őnekik is, ha van valami ötletük, természetesen beépítjük, meg szerettem régebben is beépíteni a gyakorlatba.
1: Hát lehetnek akár nagyon fiatal gyerekeknek is új ötleteik,
2: hogy ne lehet? Na, hát most már remek. Több éve tornázik, miért ne lehetne?
1: Igen.
2: Jönnek, hogy Laci bácsi, ezt berakhatjuk? Természetesen. Mi értékeljük, hogyha ők is gondolkodnak, és nem a sült galambot várják, hanem tényleg aktívan vesznek részt az edzésem.
1: Igen, igen, igen. Na, kérdezzük meg a gyermekeket is most. Flóra, például te milyen formációt szeretsz legjobban, amikor ketten vagytok, vagy esetleg többen vagytok egyszerre ott fönt a színpadon?
3: Híd.
1: Híd? Azt mondod, hogy híd. Igen, ez mit jelent? Ehhez hány ember kell?
3: Három.
1: Hát ez három ember kell, és velük együtt dolgozol akkor ott a színpadon, ugye?
3: Igen.
1: És ezt azért hát biztos, hogy nem egyszer kell legyakorolni, hanem hányszor? Százszor? Igen, bólogatsz rá, hogy sokszor le kell ezt gyakorolni. Panka, neked van-e valami kedvenc figurád, amit nagyon szeretsz?
4: Igen, én ha hárman vagyunk, nagyon szeretem azt, ha a Flórát emeljük szaltóba, de nekem én nagyon szeretném a fecskét is, és amit ha így egyedül vagyok, akkor én is a hidat szeretem legjobban csinálni, meg a bóknét.
1: Ez a fecske volt nekem még kicsit idegen, hát nyilván én nem értek ez a szakmához azért annyira. Ez a fecske nem azt jelenti, hogy ősszel elrepülsz, és csak tavasszal jössz vissza, nem, ugye? Igen?
4: A Linát szokta fogni így a kezőt, mind a kettőt, én meg a lábát is így fölemelni.
1: Jó. És ezt úgy csinálni, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, ugye? Tehát... És így mióta dolgoztok így együtt, Flóra? Már több éve, egy éve, kettő, mennyi az? Ki tudod számolni?
3: Nem tudom.
1: Te hanyadikos vagy most?
3: Elsős.
1: Hát ugye akkor még azért matekból még azért még nem feltétlen minden. Szóval azért már két éve együtt dolgoztok, és jó a többi lányjal együtt dolgozni?
3: Igen.
1: No, ennek mindenképpen örülök. Ugye ez is fontos, Laci, hogy a gyerekek úgy szeressenek együtt dolgozni. Tehát nem csak az van, hogy most neked ez a feladatod, most ezt csináld meg, most így emeld föl, most úgy dobd el, most te úgy ugorjál, hanem...
2: Igen, hiába van nekünk elképzelésünk, hogy ez a három vagy a két lány hogy lenne a legjobb. Régebben is ez sokszor probléma volt. A három lány vagy két lány nem jön ki egymással, akármi miatt,
1: persze, akkor előfordulhat, igen.
2: Halálra van ítélve a sportág. Nem lehet.
1: Ez is feladat nyilván, hogy megnézzétek, hogy kik lesznek azok, akik
2: együtt. Is volt ilyen, hogy szerettem volna két kislány, nem. Egyik se, a másik se.
1: Igen.
2: Háromba is. Én
1: és
2: nem.
1: Akkor váltani kellett.
2: Igen.
1: Váltani
2: de kellett, nem indokolja meg, hogy miért csak.
1: Nem is kell ezt nagyon, meg nem is lehet. Igazából van ilyen, hát van az életben is, egészen más területeken is.
2: Hogy... Többször elmondtuk, hogy egy idő után kiöregszenek, tehát egy korosztálya följebb mennek, most még a Flóra az még mini korosztály,
1: igen.
2: Tehát a kicsi csoportban van, a másik kislány már 8 éves, jövőre már föl kell menni. Most vagy együtt maradnak eddigi párjával, vagy esetleg új párt kell keresni, mert együtt ők nem indulhatnak kicsik között. Ha nagyok között meg, hát azért még egy kicsit fejlődni kell, meg tanulni kell ahhoz.
1: Igen, igen, igen.
2: Érniük kell tudásban is.
1: Panka, amikor elkezdted ezt az egészet, akkor ez biztos csak kíváncsiság is vitt oda téged annak idején, de és mikor kezdted úgy megszeretni igazából? Azonnal? Vagy...
4: Azonnal nagyon tetszett, de amúgy ez az egész úgy történt, hogy a barátnőm nagyon, de nagyon jól tudott tornázni. A Leti, mert a Leti bácsi tanította, és nekem ez nagyon tetszett, és így egyszer csak megkérdeztem, hogy hova jár tornázni. Azt mondta, itt Váradi Leti bácsihoz, ott a tornateremnél. Én anyának mondtam, hogy nézzük meg, meg minden, és elsőre nagyon tetszett, de én amúgy nem tudtam, hogy így hármas lesz, de nagyon jól kijöttünk így egymással.
1: Aha, nagyon jó ez, az biztos, hogy tényleg, amikor egymásra vagytok utalva, ugye? Tehát, hogy figyelni kell a másikra, mert hogyha te rosszul csinálsz valamit, ő akár meg is sérülhet, ugye? Tehát erre vigyázni kell.
4: Igen, egyszer, hogy a Flóra véletlen elnövettük egymást, de nem sérült, mert nem lett semmi baja, csak
1: hál' Istennek.
4: Véletlen leesett. De nem volt komoly, mert de igen, volt már ilyen.
1: Előfordul. Tehát a lényeg az, hogy nem csak különféle mozdulatokat tanultok meg, hogy ezt így meg úgy kell csinálni, hanem azt is, hogy egymásra oda kell figyelni, és ezt azt hiszem, hogy a pedagógus dolga is.
2: A segítést is meg kell tanulni nekik, hogy tudjanak asszisztálni, és ennyivel több ez a sportág, az akrobatikus torna, mint egy síma, vagy egyéb sportág. Itt hárman, négyen vannak, ketten. Ha valamelyik romp, mint itt mondta a Panka is, akkor van még egy vagy két lehetőség, hogy helyrehozom a hibát. És ez versenyen is így van, hogyha egy kis hiba van, gyorsan kell korrigálni, hogy a bírók ne vegyék észre. Mi látjuk, hogy nem ez jönne, de a bírók nem látják, mert nagyon helyesen tudnak korrigálni.
1: Persze.
2: És itt az érzelmi kötődés, ezt mondanám, hogy ez tényleg nagyon fontos a egységek között. Mindegy, hogy hányan vannak.
1: Nagyon fontos. És aztán, igen?
2: Pankáról még annyit el kell mondani, hogy ő mondja, hogy szeret ide járni, hogy talpra esett.
1: Az nem baj ebben a sportágban egyébként, hogy talpra esik a végén.
2: Is. Most legutóbb beállt segíteni, mert a négyes nem tudott jönni az egyik kislány a református iskola családi napjára. Ő beállt nagyon szépen. És helyette megcsinálta a gyakorlatot. Jó voltak pontatlanságok, de hát kinn a szabadba, ingó-bingó talajon, tehát ez nem is kérdéses.
4: Szerintem, lesz bácsi, nagyon jól megcsinálta azt, hogy pont így hárman vagyunk. Na, a Flóra is, 7 éves vagy 8, de már vagyok 10, úgyhogy szerintem az így tök jó.
1: Nagyon jó. Így egy korosztály is vagytok, de azért már van, aki egy picit már érettebb, és ilyenkor még ebben az életkorban nagyon sokat számít, egy-két év is, egy-két év különbség.
2: Igen, és nem kell valószínű szétszedni őket, mert együtt így mennek fel a junior korosztályban.
1: Így van, pontosan. Nagyon szalad a műsoridőnk. Flóra, milyen érzés volt az, amikor a nyakadba akasztották az aranyérmet?
3: Jó.
1: Hát, na, ezt gondoltam. Erre fogadni mertem volna. Mit éreztél akkor azért, hogy fú, micsoda dolog ez?
3: Megérte a munka.
1: Megérte a munka. Bizony, bizony, bizony. Tehát azért dolgozni kell ezért, nem keveset, és akkor ott állni a dobogó tetején, hát azért egy jó dolog, ugye?
3: Igen.
1: Panka, te hogy élted meg ezt a szép érmet?
4: Én majdnem elkezdtem sírni, mert még elsőre mentünk másodikak tettünk, utána harmadikok, ott nagyon nem örültünk, de hogy így a harmadikból elsőt lettünk, el sem bírtam képzelni. Nagyon örömet okozott.
1: Na, hát nem is akármi. Hát persze, fú, egy aranyéremmel a nyakban.
2: Föl is van adva a lecke a következő verseny előtt.
1: Egyszer volt ilyenben részem egyébként, tényleg aranyérem volt a nyakamban, egy 500 méteres síkfutás versenyt nyertem meg még általános iskolás koromban. Tehát az sem volt semmi. Tehát ismerem ezt az érzést. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó érzés. Na hát tényleg leszalad itt a műsoridőnk. Mire készültök most, Laci, mostanában?
2: Az Európa kupára, amelyik jövő hét végétől, 21-től 25-éig tart Balatonfüreden.
1: Na, hát nem ismeretlen a helyszín.
2: Nem.
1: Abszolút nem. Néha nem is mindig a legszebb kontextusban szoktál erről beszélni, de azért gondolom reményekkel utaztok oda is.
2: Igen, hát nem az én érzésem a lényeg, hanem a gyerekeké, hogy ők szeretnek menni a Balatonra, meg szeretnek versenyezni, meg természetesen szeretnének aranyérmeket is nyerni.
1: Na. És azt te is szeretnéd. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt az országos bajnokságon elért nagyon szép eredményekhez ismét szívből gratulálok, és akkor az Európa kupán pedig akkor hajrá, és nagyon reméljük, hogy onnan is nagyon csillogó szép érmekkel tértek haza. Vendégem volt a két kiváló versenyző, Szeleszky Flóra. Köszönöm szépen, Flóra, hogy eljöttél.
3: Szívesen.
1: És Pankának is, Tóth Pankának is köszönöm szépen.
4: Ez amúgy szerintem mind a lepibácsnak köszönhetjük maga köszönének, hogy így jó bácsért, egy ilyen jó kis érmeket.
1: Igen, igen. Hát nagyon nagy mértékben. Én pedig...
2: Nekik is, meg magatoknak is.
1: És én is köszönöm Váradi Lászlónak, hogy elhozta ezt a két kiváló fiatal versenyzőt, és természetesen szívből gratulálok ehhez az eredményekhez még egyszer. Laci, köszönjük szépen, és akkor várjuk az újabb jó híreket a református iskola torna köréből.
2: Köszönjük szépen. Mi jövünk szívesen.
1: Oké, mi meg szívesen várunk.

0: Kristóf, aki a sport világában otthonos, és hát a sport világában most azért van egy nagyon-nagyon fontos esemény, ami ma este indul majd, ami nem más, mint a labdarúgó világbajnokság. Erről lesz majd szó, úgyhogy egy újabb beszélgetést is hallhatnak majd a következő órában. Érdemes lesz rá odafigyelni, hiszen Kristóf megígérte, hogy amíg tart a világbajnokság, hát ez jó pár héten keresztül tartani fog, hiszen nagyon-nagyon sok csapat játszik mostanában. Na, szóval a világbajnokság ideje alatt rendszeresen tudósít majd az ottani eseményekről, és érdekességeket, olyan dolgokat mond el, ami talán nem mindenkinek a füléhez jut el. Na, hát remélem, hogy az önök füléhez viszont eljut majd a 92,5 MHz és a Cegléd Rádió, úgyhogy további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra holnap.
1: Csütörtöki csatangoló.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Itt Szabó Kristófot hallják, ahogyan azt ígértük, már is folytatjuk a világbajnoksággal, de előtte hallgassanak meg néhány kiváló slágert itt az FM 92-ön.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Ma este 9-kor kezdetét veszi a 2026-os foci VB, amely 1994 után újra Észak-Amerikában rendeznek, ám most az USA mellett Mexikó és Kanada is rendezője a világeseménynek. Alig ha kell sokat gondolkozni a 94-es torna legemlékezetesebb pillanatára, Roberto Baggio kiagyott büntetőjére a szétlövésben. Az biztos, hogy a Squad Azzurra nem fog döntőt játszani, ugyanis nem sikerült kijutniuk, ami óriási csalódás a 2006-os világ és 2021-es Európa-bajnok sorozatban a harmadik VB-jéről marad le. Sok olyan csapat azonban megmutathatja magát, akik sosem jártak még a legnagyobb porondon, elsősorban azért, mivel minden regionális szövetség azonos számú csapatot ad idén, a létszám így 32-ről 48-ra növekedett. Ott van például Üzbegisztán, és habár Eldor Somurodov neve jól cseng, mégis a szövetségi kapitány Fábio Cannavaro van a sajtókereszt tüzében. 2006-ban az olasz csapat csapatkapitányaként nyert VB címet, abban az évben pedig aranylabdás is lett. Ha valaki, ő biztosan fel tudja készíteni az újonc csapatot a világbajnokság hangulatára. Ha valakiről ugyanez, elmondható az Dick Advocaat, Curaçao élén. A 78 éves szakember már 92-ben is járt VB-n, akkor Hollandiát irányította. Elképesztő mekkora időtartamot ölel fel az edzői munkássága. Rajtuk kívül még Zöldfoki szigetek és Jordánia az abszolút újonc, Brazília pedig már 23. alkalommal képviselteti magát, ezzel messze a legrutinosabb válogatott az idei mezőnyben.
1: FM 92 Ősz, Eglét Rádió.

0: Advokát természetesen a 94-es VB-n járt, nem pedig 92-ben. 92-ben nevezték ki Hollandia szövetségi kapitányának. Brazíliával hagytuk abba, és alig ha nem Carlo Ancelotti személye lehet a garancia arra, hogy a Seleção a végső győzelemre is esélyes. Alisson Becker, Vinicius, Rafinha, Casemiro egytől egyik kiváló szezont futottak. A tény, hogy Neymar is a csapatban van, alig haront majd a brazilok hangulatán. Brazília örök riválisa, a regnáló bajnok. Argentína is a favoritok közt van, no a közel sem akkora, mint volt az Katarban. Lionel Messi pedig minden idők egyik legjobb labdarúgója, ez vitán felül áll, alig ha nem. Ami szintén nem képez vitát, az az, hogyha egy valaki tud konkurálni Messivel, az Cristiano Ronaldo, a 41 éves portugál alig ha nem utolsó VB-je ez, és csupán az az egy cím hiányzik a trófea gyűjteményéből. Portugália nem számít első kalapos esélyesnek, ám bármikor képes meglepetésre a csapat. Bruno Fernandes személyében a világ egyik legjobb játékosa is a keretet erősíti, Rafael Leao pedig, ha kifog egy jó szériát, akkor szinte megállíthatatlan, csak úgy, mint a Barcelonában újra feltámadó João Cancelo. A három legnagyobb esélyes azonban nem kérdéses. Anglia, Franciaország és Spanyolország. Velük folytatjuk már is itt az FM 92-ötön.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Előzetesen a fogadóirodák minimális különbséggel a spanyolok végső győzelmét jósolta, a franciákkal szemben 5,5-5,3 arányban, majd az angolokra már 8-szoros pénzt lehetett hazavinni. E három csapat kerete a legmélyebb. Spanyolország Európa-bajnokként várhatja a meccseket. A kapus kérdés a legérdekesebb ott, mivel David Raya az idei szezon legjobb kapusa volt, de ha nem ő, akkor Joan Garcia volt az, mégis Luis de la Fuente kapitány Unai Simont preferálja. Pedri, Rodri, Zubimendi, elől pedig Yamal, igaz, utóbbi várhatóan a csoportkör után lesz bevethető, de még távol létében is félelmetes a merítés a spanyoloknál. Ugyanez elmondható a franciáknál, Didier Deschamps igyekezett kiválogatni 26 legerősebb harcosát, a támadósor pedig irtózatosan erősen hangzik. Ousmane Dembélé, Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise, de a védelem tengelyében is masszív ellenállásba futhatnak majd az ellenfelek. Saliba, Upamecano, Koundé mindent meg fog tenni, hogy Mike Maignan kapusnak a lehető legkevesebb védenivalója legyen. Anglia Thomas Tuchellel már önmagában is veszélyesen hangzik, de gondoljunk bele, milyen erőben lehetnek, ha egy Cole Palmert is otthon tudnak hagyni a szigetlakók. Mindennek az alapja Jordan Pickford. Méltatlanul kevés Rivalda fényt kap, pedig egy igazi bravúr specialista és 11-es ölő, noha nem akkora, mint a mexikóiak kapusa Guillermo Ochoa. Declan Rice, Jude Bellingham, Jordan Anderson félelmetes középpálya, elő pedig Harry Kane. Minden adott tehát az angolok számára, hogy 1966 után újra világbajnokok legyenek, ami viszont biztosan megnehezíti majd a csapatok dolgát, az a szervezés. Már is folytatjuk a helyszínekkel és a botrányokkal, ami körüllengi az idei VB-t.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 16 különböző stadion fogja vendégül látni a csapatokat. 2 stadion Kanadában, Torontóban és Vancouverben, 3 Mexikóban, Guadalajarában, Monterreyben és a mexikóvárosi Azték stadionban, amely a nyitó meccs helyszíne is lesz egyben. 11 pedig az USA-ban, 1-től 1-ig az NFL-ből jól ismert stadionok: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco, Seattle és New York, pontosabban East Rutherford, a MetLife Stadium, amely majd a döntő helyszíne is lesz. Azon kívül, hogy soha nem tapasztalt távolságokat kell majd megtenni a csapatoknak, a bevándorlási hivatal sem könnyíti meg a csapatok és stábjaik munkáját. Az első hír az volt, hogy a svájc csapat támadóját, Brie Lembolót nem engedték be az országba, ugyanis Svájcban meggyűlt a gondja a hatóságokkal. Majd nem sokkal később az iráni csapat stábjából jó néhány tag belépését is megtagadták a reptéren. A két ország közti konfliktus sem javított minden bizonnyal ezen a helyzeten. Majd a FIFA egyik delegált játékvezetője 2025 legjobb afrikai játékvezetőjének választott Omar Abdulkadir Artant is visszautasították Miamiban, noha érvényes vízummal rendelkezett. Egy biztos, hogy sok szempontból különleges lesz ez a VB. A nyitó meccs ma 21 órakor Mexikó-Dél-Afrika. Csak úgy, mint 2010-ben, akkor az a meccs 1-1 lett, reméljük ma több gólt láthatunk.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok az elkövetkezendő bő egy hónapban. Jövő hét vasárnaptól kezdődően pedig 6-tól 7-ig jelentkezem majd a világbajnokság történéseivel. Szabó Kristófot hallották? Hallgassanak bennünket legközelebb is! Adiós!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes koranyári idő lesz, csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adóját, kitiltják az óriás plakátokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette meg Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszíne több mentőautó, tűzoltóegység érkezett, és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában.
1: Az időjárásról.
7: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-t, a Cegléd rádióban. A műsor, ahol én kérdezek és jó esetben önök válaszolnak, ha van kedvük, a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, és van a Facebook oldalunk facebook.com/cegledradio, itt is jöhetnek az üzenetek, bár leginkább azért a Facebookon kívül az SMS-ek és az e-mailek a népszerűek, de néha azért Facebook üzenetet is kapunk, és a Facebook a mai adásban fontos lesz, hiszen ott láttam egy érdekes témát, aztán meglátjuk, mennyire lesz mókás emiatt majd a ma esti adás. Tulajdonképpen a ceglidiek kreativitásáról is fog szólni egy kicsit. Én láttam egy olyan posztot, amikor is azt írta ki valaki, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. A műsor legelején három példát mondanék el, amit itt olvastam, és hogyha van kedvük, akkor szálljanak be a játékba, és írják meg a munkájukat úgy, mintha bűnözőek lennének, és az sem árt, hogyha odaírják a megfejtést is mellé, de kísérletet teszek arra, hogy kitaláljam, vagy remélem, hogy majd a hallgatók is kísérletet tesznek arra, hogy kitalálják ezt a munkát. Tehát hármat felolvasok, amiket láttam, nekem nagyon tetszettek. Itt van mondjuk Nóra, aki bűnözőként adja elő a munkáját. Dílerkedem, tudatmódosító és tudatlanságot okozó szerekkel, mindezt azért, hogy mások ennek köszönhetően súlyos testi sértést követhessenek el az áldozataimon. Aneszteziológus vagyok, tehát Nóra tulajdonképpen tudatmódosító szerekkel elaltatja az áldozatait, és aztán mások súlyos testi sértést, műtétet követnek el rajta. Így ki is jön, hogy igazából nem csinál rosszat, de a lényeg az, hogy meg tudta így fogalmazni. Nézzünk még egyet, amit a neten találtam. Eszter írja, hogy személyi szabadság korlátozása és kényszervallatása specialitásom. Gyanútlan áldozatokat rángatok ki az ágyukból fényes nappal, majd szigorú felügyelet mellett kényszerítem őket, hogy olyan vegyi anyagokat elfogyasszanak, mint a spenót. Ha ellenállnak, megvonom tőlük a digitális szabadságjogokat, és pszichológiai hadviselésként babaházast játszatom velük órákon át. Óvónő volnék. Tehát személyi szabadság korlátozása, hiszen bent kell lenni a gyerekeknek. Vegyi anyagok elfogyasztása, mint a spenót, és aztán babaházast játszatom velük órákon át. Szerintem nagyon jó megfogalmazás, de nézzünk még egyet, csak hogy pontosan értsék a kedves hallgatók, miről szól a műsor. Tehát Csenge írja a bűnöző, idézőjeles bűnöző életét. A szociopatákat és meghazudtoló manipulációval kényszerítek egyszerre akár 35 fiatal felnőttet is arra, hogy engedelmesen maradjanak csendben. Figyeljenek rám, jegyezzék meg, amit mondtam vagy mutattam. Szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük. Most jön a poén, igazából sosem engedem el őket, még az utolsó szóbeli kínzás után sem. Tehát Csenge fiatal felnőtteket, akár 35-öt is tart fogva, és tulajdonképpen ő egy tanárnő, hogyha jól értettem. A szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük, aztán jön az utolsó szóbeli kínzás, tehát az érettségi, hogyha én jól értettem, de szerintem jól értettem. Szóval ez a feladat, kedves ceglédiek és környékbeliek, hogy írják körül úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének. Nagyon várom a válaszokat, izgalmas lesz, úgyhogy hamarosan kezdünk, néhány zene után indul a Cegléd hangja, 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság @cegledradio.hu. Cegléd!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és egy érdekes témával, remélhetőleg vicces témával jövünk a mai napon. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925-ös és kívánságkukac@cegledradio.hu. Itt iratnak nekünk, és hát jönnek is az üzenetek. Már is itt van Edité. Legális droggal foglalkozom nap mint nap. Olyan termékeket állítok elő, ami hosszú távon függővé beteggé tehet, ha nem figyel az ember. Gyorsan rabulj lejt, az emberek maguktól visszajönnek, és nagyon sokan otthon is elkészítik. Cukrász vagyok. Nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Van egy másik, ez is nagyon tetszik. Richard küldi nekünk. Nyugdíjas néniket és bácsikat tartok fogva. Idős otthoni ápoló. Nagyon köszönjük ezt is, aztán itt van nekünk Tamás üzenete. Egyszerűen elveszem, amiük van, szó nélkül, kérdés nélkül, vagy beleegyezés nélkül. Rendszeresen kifosztom őket, és még örülnek is neki. Kukásként dolgozom. Igen, hogyha az ember nem gondol bele, hogy mi lehet ez a szakma, akkor akár ijesztően is hangozhat, de hogyha rájövünk, hogy csak a szemetünket viszi el, és tulajdonképpen még örülünk is neki, akkor így egész más megvilágításba kerül ez a szakma is. Köszönjük szépen! Katalin azt írja, na jó, akkor meggyónom bűneimet. Kifigyelem, hogy a nyaralók mikor hagyják el a szállásaikat, belopózom a szobájukba, és ott azt csinálok, amit akarok. Azaz, kitakarítok náluk. Tudom, hogy beteges hajlamra utal, de nem tudok ellene mit tenni. A legbetegesebb a történetben a gyerekek. Hogy a hotel tulajdonosa havi rendszerességgel pénzt utal a számlámra, hogy újra és újra megtegyem. Remélem, nem jutok pokolra. Katalin szerintem takarítónőként dolgozik, és nagyon érdekesen fogalmazta meg ezt is, de ez is azt mutatja, hogy milyen kreatív tud lenni az emberi agy. Marian csak ennyit írt, függőséget okozom, mindenkivel nyalatom, mert fagylaltárus vagyok. Igen, hát ezt is félre lehetne érteni, hogyha az lenne a dolgunk, de most pont az a lényeg, hogy félreérthetően fogalmazzanak a kedves hallgatók, írják le úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, és már is megyünk Viktóriával. Semmi nem jut át rajtam ellenőrzés nélkül. Aprólékosan átvizsgálok minden szemcsét, kiszúrom a betolakadókat, leleplezem az idegen elemeket és könyörtelenül listázom a hulladékot. De itt nincs vége. A túlélőket bezárom megfigyelés alá, és figyelem, melyik elég erős az élethez, melyik gyenge, beteg vagy eleve esélytelen. Nálam nincs mellébeszélés. Aki nem megfelelő, az elbukik. A környezetem csak annyit lát, hogy csendben dolgozom, nem is sejtik, hogy nap mint nap sorsokról döntök. Magvizsgáló vagyok. Még a szakma is új nekem, mármint hogy lehet, hogy én vagyok kevésbé felkészült, de hogy magvizsgálóval még sosem kommunikáltam, úgyhogy most köszönöm Viktóriának, hogy írt nekünk, és egyébként tök érdekesnek tűnik a szakmája ilyen bűnözői megvilágításból is, de egyébként is. Végül nézzük Dávid üzenetét ebben a blogban. Egy forró, kaotikus helyszínen dolgozok, éles eszközökkel, gyors és pontos mozdulatokkal. Az anyagokat előkészítem, feldarabolom, majd magas hőfokon végrehajtom az akciót. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét. A végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem látja, mi zajlott a háttérben. Szakács vagyok. Hát ez is egy érdekes megfogalmazás, bármire gondolatot volna az ember, de hogyha végig gondoljuk utólag, forró helyen, éles eszközök, gyors és pontos mozdulatok, anyag előkészítés, darabolás. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét, és a végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem tudja, mi zajlott a háttérben. Tökéletes, és még mindig ilyeneket várunk, sőt, az egész műsor alatt ezeket a megfogalmazásokat várjuk. Írja körül úgy a munkáját, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: már pörög is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy felszólítás. Erre kérjük önöket, és hogyha van ötletük a saját munkájukkal kapcsolatban, akkor várjuk szeretettel, fogalmazzák meg egy kicsit sejtelmesen, rejtélyesen, ahogy Márton is tette. Én egy díler vagyok. Egy elosztó ponton mindent, amit a kezembe nyomnak, kérdés nélkül továbbítok oda, ahova kell. És fordítva, kérdés nélkül kiadok mindent, ami az elosztó pontra érkezett, a dolog címzetjének. Én kitalálom, nem írta oda, de Márton szerintem csomagküldő szolgálatos vagy futár. És már is itt van Máté üzenete. Hanghullámokkal és frekvenciákkal befolyásom az emberi viselkedést, mert zenész vagyok. Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, szintén. Tulajdonképpen akár a emberek jó érzését, tehát a közérzetét tudja befolyásolni, de főleg egy buliban, koncerten, akár táncra is kényszeríthet egy jó zene valakit, a hanghullámok és a frekvenciák erejével. Tök jó. Péter írja, hogy szétszerelek és összerakok dolgokat bizonyos ügyfelek kérésére. Ha itt nincsenek otthon, van, hogy még a lakást is szétverem, szétbontom, csak hogy olyan dolgokat rakjak a falba, amiket senki sem lát, csupán pár összetevő látszik később az akcióból. Néha napján anyagi összegekkel támogatnak ezekben az akciókban, hogy minden akció sikeres legyen. Azért ezzel most el kell gondolkodnom, Péter. Szétszerelek, összerakok, tehát akár lehet, hogy klímát építesz, de az is lehet, hogy vízvezeték szerelő vagy ilyesmi vagy, mert összeveri a lakást, szétveri, szétbontja, valamit berak a falba, tehát itt akár nagyon sok minden is lehet, villanyszerelő is lehet, úgyhogy több megoldás is van, de a megfogalmazás nagyon jó szerintem, és főleg az, hogy néha napján anyagi összeggel támogatnak ezekben az akciókban, tök jó. Gyógynövényekből, gombákból készített termékeket árulok, azért a tévedések elkerülése véget a gyógynövényten és a farmakognézia területén a drog egyszerűen a növény gyógyászati célra felhasznált része, ezért mondhatom, hogy drogot árulok, írta nekünk Zsanett. Igen, azért az emberek néha egy ponton azt érzik, hogy nehogy már olyat írjanak le, ami rossz szintben tünteti fel őket, szóval kicsit ezt érzem néhány üzenetben, de nagyon jó ez így, szóval nincs ezzel semmi baj, mert most én is mit mondanék a saját munkámról, úgyhogy mégsem mondhatom, hogy befolyásolok embereket, mert hát ugye rádiósként dolgozom, de nem az a célom, hogy befolyásoljak, hanem az a célom, hogy például ebben a műsorban mások üzeneteit közöljem önökkel, és így nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de befolyásolni nem szándékom, úgyhogy elő tudnám így is adni persze, de hát akkor ez meg hogy hangozna, vagy miért mondanék ilyet magamról? Tökéletesen értem a kedves hallgatókat, hogy némelyikük óvatosabban fogalmaz. Eszter írja, hogy beépült ügynökként tanulmányozom az emberi elmét, hogy később módszeresen manipulálhassam a fejlődési folyamatokat. Titkos kódokat vagy diagnózisokat használok, hogy beskatujázom az embereket, és olyan eszközöket vetek be, mint a piktogramok vagy a szenzoros játékok, amikkel észrevehetetlenül átformálom a viselkedésüket a saját akaratom szerint. Szerintem ő pszichológus lesz, de ezt csak én mondom, mert nem írta oda. Döntsék el önök, és hogyha még vannak további rejtélyes üzenetek, már pedig vannak, akkor tartsanak velünk a zenék után is, amikor folytatódik a Ceglét hangja.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Kedves hallgatók, azt kérem ma önöktől, hogy írják körül a munkájukat úgy, mintha bűnözők lennének. Nem egyszerű a feladat, de nagyon jó válaszokat kapok a ceglédiektől és a környékbeliektől, mint például Andi üzenete, aki azt írja nekem, hogy egész épületek tartoznak a körzetembe, naponta több helyszínt kezelek, és mindenhol ugyanaz a cél, nyom nélkül hagyni magam után mindent. Hát, feladtad a leckét, mármint olyan szempontból, hogy nem tudom kitalálni, hogy mi lehet a munkád. Bot Szabolcs egy kicsivel egyszerűsített a dolgon, ő odaírta, hogy balisztikai ellenőr, de a körülírás ennyi, robbantgatok egész nap. Azért mennyire máshogy hangzik a kettő, hogyha nem tudjuk, hogy balisztikai ellenőrként csinálja ezt, hanem valaki csak robbantgat egész nap, akár tényleg bűnözőnek is gondolhatnánk. Már is megyünk tovább Lajossal, aki annyit ír, hogy fehér anyagot és édes cuccokat szállítok nagy tételben. Majd egy gépbe tömöm őket, ahol összekeverem az egészet, hogy új formába kerüljenek elő. Hát, ez is ilyen fagyis jellegű dolog. Gépi fagylaltakkal foglalkozol, vagy jégkrémmel, vagy ilyesmi? Aztán persze egyáltalán nem biztos, én csak lehet, hogy most ezt tudom hirtelen a saját agyamból erővarázsolni, de nem írt megfejtést Lajosunk. Itt van Anita üzenete, fegyverrel kényszerítem az ügyfeleket, hogy időben hozzák az anyagot, mert ha a 20-áig nem megy be az áfája, a NAV fogja meghurcolni, egyébként könyvelő vagyok. Hát igen. Azt hiszem, hogy tényleg komoly fegyvertény az, hogyha valami elcsúszik a könyvelésben, úgyhogy biztos, hogy nagyon szigorúan kell bánni az ügyfelekkel. Vivien azt írja, mindenféle szereket, köztük kábítószer csempészek az egész világban, vannak beépített embereim a rendőrségen, akik partnerek ebben. Gyógyszeripari logisztikus vagyok. Hát igen, ha így gondolunk a gyógyszeriparra, tulajdonképpen fájdalomcsillapítás, kicsit elkábítás, ezekkel foglalkozik, tehát tulajdonképpen mondhatni drognak a gyógyszereket is, és kicsit átfogalmazva, igenis, hát ezeket csempészi a világban, és beépített emberei vannak a rendőrségen, ugye, akik segítik a munkáját és védelmezik ezeket, csak egy kis megfogalmazási különbség, de már is teljesen máshogy hangzik a munka. Enikő azt írja, vegyi anyagokkal, veszélyes szúróvágó eszközökkel, gépekkel módosítom az emberi test keratin kinövéseit, miközben UV-fénnyel kényszerítem áldozataimat mozdulatlanságba. Hát ez is nagyon durván hangzik, de valamilyen specialista műtéti eljárás lehet ez. Úgyhogy igen, ez is nagyon veszélyesen hangzik, de valószínűleg igazából ártalmatlan és az emberiséget segítő munkáról van szó. Komoly pénzösszegektől szabadítok meg egy céget minden nap. Ugyanis pénzügyes vagyok, írja nekünk Réka. Köszönjük szépen ezt a választ is, és nézzünk még az óra végére egy hosszabbat. László írja nekünk, hogy egy láthatatlan hálózat kulcsembere vagyok. Olyan rendszereket tartok kézben, amelyek nélkül nagyvállalatok percek alatt térdre rogynának. Nem én okozom a problémát, én döntöm el, hogy megtörténik-e. Kapcsolatban állok a döntéshozók legbelső köreivel, tudom, mikor bizonytalanok, mikor sebezhetők, és pontosan akkor jelenek meg egy megoldással. Nem erőltetek semmit, egyszerűen elintézem, hogy ne legyen más választásuk. A háttérben dolgozom, amikor minden működik, senki nem gondol rám. Amikor viszont minden összeomlana, akkor derül ki, hogy végig ott voltam. Folyamatosan bővítem a befolyásomat, új célpontokat

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, a témánk pedig ugyanaz, mint az elsőben. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Zoltántól már is kaptam egy kérdést, ami tulajdonképpen teljesen jogos, erre én nem gondoltam. Azt írja, hogy ha én bűnöző lennék, akkor írjam azt, hogy becsületes polgári munkám van. A bűnözőknek ezt kéne írni, nem? Igen, Zoltán, azt hiszem ezt kéne írni, de inkább, ha van még egy üzenetre pénzed, akkor szerintem nyugodtan küld el a valódi munkádról a bűnözőként megfogalmazott üzenetet 0635 925 925-ös, de hogyha valaki egy SMS árát sem akarja rákölteni, akkor van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Ide is nyugodtan küldhetnek nekünk üzenetet, vagy még a facebook.com/ceglidradios ott van, bár legritkábban ott szoktak üzenetek érkezni valamiért. Ágnes a következő, a megbízóim csak fűrészesnek hívnak, mert a kedvenc eszközöm a fűrész. Az elektromosokból van szalag, kör, láncfűrész, de vannak még kézi fűrészeim is. A japán fűrészt előszeretettel használom az otthonomban is. 5-10 évente előfordulnak véres balesetek, de ezek ritkák. Általában tiszta munkát végzek, a profi munkát megfizetik az üzlettársak. Hát Ágnes akár, mondjuk ennyiféle fűrészsel nem vagyok benne biztos, hogy kertészként dolgozik, de nem is vagyok benne biztos, hogy ez micsoda, és nem ismerem megtippelni. Kár, hogy nem írtad oda, hogy egy kicsit segíts ebben nekünk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Embereket kényszerítek arra, hogy fejlődjön a személyiségük, és felismerjék, és kezeljék az érzelmeiket. Gyerekeket még játékra is kényszerítek, és még élvezem is. Nem kaptunk nevet az üzenet mellé, de pszichológus vagy gyermekpszichológus lehet az üzenet küldője, és nagyon szépen köszönjük. János azt írja, bemegyek a haverjaimmal a lakásokba, szétverjük a falat, felmászok a tetőre és eltakarom a méregdrága tetőcserepeket a triádoktól seftelt napelemekkel. Áramszünetet csinálok és csak akkor kapcsolok újra villanyt, ha annyi pénzt kapok, amennyit a zsarolólevélben, alias szerződésben kértem. Hát igen, ő valószínűleg napelemes rendszereket épít ki, de tök jó volt a megfogalmazás. Gyöngyike azt írja nekünk, hogy lelki terapeuta és kezdő pszichológus, egyébként belvárosban hotel recepciós vagyok. Igen, ez olyan, mint hogy fogalmaz meg máshogy, hogy mivel foglalkozol, mert egy recepciósnak igen, lelki terapeutaként és pszichológusként is kell viselkednie, meg szerintem a csaposok egyes bárokban ugyanilyenek, hogy aztán ott nem csak az italokat, hanem a lelküket is kijöntik az emberek. Adrián azt írja nekünk, hogy beleszúrom teljesen és csak vonszolom métereken keresztül. Hát ez nekem túl kevés ahhoz, hogy kiderüljön, mivel foglalkozol, de elég betegül hangzik. Na, azt írja nekünk Alexandra, hogy figyelek, mindig. Nem beszélek sokat, de mindent hallok. A félmondatokat, a suttogásokat, a hazugságokat, amiket még te se hiszel el magadnak. Egy pillantásból levágom, ki mennyit ér, ki fizet, ki fut el majd a végén. Mosolygok, mert ezt várod, de közben számolok. Lépéseket, perceket, poharakat. Tudom, mikor kell odalépni, mikor kell eltűnni, és mikor kell hagyni, hogy egy kicsit megfőj a saját idegeidben. A kezem nem remeg. Akkor sem, amikor feszül a levegő. Akkor sem, amikor már mindenki túl sokat ivott, és egy rossz szó elég lenne, hogy elszabaduljon a pokol. Én viszont nem hibázok. Soha. Ha mégis, akkor nem kiabálok. Csak megjegyzem az arcod. És hidd el, egyszer még visszaköszön. Ez az én terepem, amit uralok, ahogy téged is. Tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. Hát akkor pincér lehet Alexandra, és a lesz egy, az azért fontos, mert ugye nem illik úgy kérni az éttermekben, hogy lesz egy, mit tudom én, marhapörkölt, úgyhogy ezért viccesen azt írt a végén, tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. És egyébként igen, nagyon jó a megfogalmazás, és tényleg azt hiszem sikerült nekem is jól átadnom a felolvasással. Remek, remek átirat, nagyon szépen köszönjük, pont ilyenekre vágytam, amikor ezt a műsort kitaláltam. Hamarosan folytatjuk, 0635 925 925-ös, ha ön is elküldené a saját munkáját bűnözőként megfogalmazva. Ceglét Rádió! 92.5!

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja folytatódik, és a mai kérdésünk a következő. Írja körül a munkáját úgy, mint a bűnöző lenne, ami még egyszer elmondom, nem kérdés, hanem egy kérés, hogyha van kedvük, küldjék el nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Éva ezt írja, önként beülnek a kocsimba, és mielőtt ki tudnának szállni, már kattan is a zár. Elviszem őket messze, néha túl messzire megyek. Taxis vagyok. És egyébként ez tök jó dolog, meg nagyon jó megfogalmazás. Itt is úgy, hogy már megyünk is tovább. Bence írja, hogy kiállok az út szélére a műszeremmel, és úgy csinálok, mintha az autósok sebességét mérném, vagy a járókelőket fotóznám, legalábbis szerintük, miközben mindenféle színes sprayvel graffitizik az aszfaltra. Kitűző mérnök vagyok, és sokan egyébként tényleg azt hiszik, hogy sebességet mér, aztán közben meg csak felméri, hogy mondjuk milyen magasságok vannak az adott terepen, gondolom én, de nem szeretném helyette körülírni a munkáját, viszont a megfogalmazást itt is nagyon köszönjük. Petra azt írja, egész napos, minden beterítő vizes vérfürdőt tartok önként jelentkezőknek pénzért, tulajdonképpen dentál higiénikus vagyok. Nem tudom, hogy az pontosan micsoda, úgyhogy menjünk is tovább gyorsan. Attila írja, pórujárt, gondatlan és tehetetlen rászoruló emberek teljes magánéletét alattamosan kifejezetten bonyolult folyamattal birtoklom el, úgy töröm fel és használom féltett adataikat, személyes dolgaikat, hogy végig szenvedik az egész folyamatot teljesen tehetetlenül. A legrosszabb ebben, hogy a végén kifosztom őket anyagilag is. Őszintén sajnálom, de imádom a fanatizmust. Ne ázzon be a telefonotok soha. Ja, értem. Szóval Attila tehát gyakorlatilag a telefonokat, amik mondjuk átáztak, tisztítja ki, de ahhoz be kell lépnie, és a rendszerből ki kell menteni a dolgokat, és így tud adatokat menteni, meg ilyesmi, és ő belelát ilyenkor mindenki magánéletébe egy kicsit. Tök jó megfogalmazás. Köszönjük szépen. Ezt többször nem mondom, hogy tök jó megfogalmazás, mert mindenki tök jó, úgyhogy csak inkább haladjunk tovább simán. Bori azt írja nekünk, hogy kicsiket, nagyokat próbálom rávenni a használatukra, eddig sok sikerrel katétert készítek. Na, ezt azt hiszem nem akartam tudni. Menjünk tovább, szülőket képzek ki arra, hogy különös következetességgel szabjanak határokat. Anyapszichológus vagyok. Ez is tök jó üzenethez, név nem járt, de nekünk nem is feltétlenül kell. Jolán írja, hogy besúrranak minden házba, akár lakásba, belátok az ott élők ügyleteibe, hol rossz hírt viszek, hol jót. Ezen el kell gondolkodnom, talán postás? Esetleg? Postás lehet? Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Szervezetszerűen pénzért engedem meg, vagy nem, másoknak, hogy bizonyos tevékenységet végezzenek, vagy ne. Szolgáltató hatósági feladatkör igazgatási szolgáltatási díjfejében. Kicsit bonyolult a megfogalmazás nekem, de minden esetre tök jó, és köszönjük. Feró azt írja, a teljes társadalom félelemben tartásán fáradozunk szervezeti formában, pénzüket elvesszük így vagy úgy, a közlekedésüket, a munkavégzéssel kapcsolatos szokásaikat, a szabadidejük eltöltését és szinte mindent figyelünk. A legapróbb eltéréseket is szankcionáljuk, készpénzforgalom nincs, a szervezet mára ezen a szinten túlnőtt, munkáltatónk állam az államban. Rendőrség lehet? Nekem is el kell ezen gondolkodni, de nem vagyok benne biztos. Nekem mindig segítség, hogyha oda van írva, de így viszont izgalmasabb, hogy lehet találgatni. És nézzünk még egyet. Autóalkatrészeket lopkodok innen-onnan, hogy a soron majd összerakják. Ezt Ilona írta nekünk, valószínűleg ő eszköz vagy alkatrészbeszerzéssel foglalkozik. Még vannak üzeneteink, úgyhogy mindenki maradjanak, hamarosan folytatjuk a Ceglét hangját.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, ezt kértem ma a Ceglit hangja hallgatóitól, és nagyon sokan beszálltak a játékba, 0635-925-925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, az elsőre SMS-eket, a másodikra e-maileket várunk, és hát vannak üzenetek szép számmal, Flóriánét olvasom most. Rossz zsaru, jó zsaru játékot tolok egy lila plüsmacival. Pont nem érdekel, hogy vágod-e az angol igeidőket, de sajnos ez a szemét maci úr ezt megköveteli tőlük, márpedig neki nem lehet ellent mondani. Van egy csengője is, amit csak ő érinthet meg, azzal hívja a gyerekeket a tábla előtt dadogni. Mert ugye olyan kényelmesen ülnek, én nem akarnám ilyesmivel zaklatni őket, de hát maci úr, vele nem lehet bírni. Azt hiszem, hogy tanító bácsi lehet Flórián, és van egy segédeszköze, egy maci, aki hát ezek szerint terrorban tartja az egész osztályt. Nagyon tetszik, köszönjük. Szilvia a következő. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy az élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, az életkörülményeik ellehetetlenítésével nem sikerül őket elpusztítani, a gyilkosságtól se riadok vissza, számomra hasznot hozó csoportokat viszont szükség esetén támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét. Biokertész vagyok. Na hát, biokertészként hallgassuk meg újra. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, tehát nem locsolja feltétlenül a növényeket. Aztán itt van, hogy számomra hasznot hozó csoportokat szükség szerint támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét, tehát leszedje, leszüretelje, szó szerint a gyümölcsöt. Nagyon jó. Zsolt azt írja, magasan játszom a nagy fesz cuccal, érted? Nem utcai meló ez. Az ég szélén melózok, ahol a madár is csak vendég. A vasóriások tetején lógok, feketén-fehéren újra rajzolom őket, hogy bírják még a naftát. Nem festő vagyok, haver. Én az a csávó vagyok, aki a villámok fölött hagyja ott a kézjegyét. Magas feszültségű távvezeték oszlop festő. Nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy ilyen szakmákkal találkozunk itt a műsorban. Zozi azt írja, embereket kínzok, amiért még fizetnek is. Akinek tetszik a végeredmény, visszajáró mazoista lesz. Nincs ideírva, de én azt gondolom, hogy csontkovács lehet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de nagyjából így képzelem a csontkovács szakmát. Halott élőlényeket darabolok fel, és használati tárgyakat készítek belőlük. Zoltán üzenete, aki szerintem asztalos lehet, mert hogy a növény is élőlénynek számít, ezeket feldarabolja és tárgyakat készít belőle, tehát farag és hasonlók. Timi írja, hogy napi szinten idegeneket csábítok be egy csendes helyiségbe, ráveszem őket, hogy feküdjenek le, majd módszeresen kezelésbe veszem a testüket. Néha fájdalmat okozok, de végére még hálásak is, sőt, vissza is jönnek önként. Masszőr vagyok. Tök jó, köszönjük, és még egy rövid a végére. Orsolya írja, hogy összes tényállás, ügyvéd vagyok. Tulajdonképpen itt nem is lehet pontosan megmondani, hogy bűnözőként vagy nem bűnözőként működsz, persze csak viccelek. Van még egy blokkunk, kedves hallgatók, aki szeretne tartson velünk, érdemes lesz, mert még van néhány üzenetünk, de hogyha annyi üzenet futna be a maradék időben, akkor ebből az adásból bizony folytatás is lesz.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Let's get down to business.

0: mai kérésünk az volt, kedves hallgatók, hogy fogalmazzák meg úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének, rengeteg remek válasz érkezett, és még mindig vannak, sőt, azt kell, hogy mondjam, talán lesz annyi válaszunk, hogy egy második adásba is belekezdjünk majd, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de hogyha még csatlakoznának, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@cegliradio.hu-n. Riárdnal megyünk tovább. Mások lakásában vagyunk, amíg nincsenek otthon. Először törünk, zúzunk, amíg erőnk bírja. Sokszor csövezünk, vagy csempészkedünk is, amíg ott élünk hetekig. Nem kevés pénzeket zsákmányolunk évek óta, mindent átrendezünk, ők mégis fizetnek nekünk ezért, ha vissza akarja kapni a lakás kulcsát legalábbis. Ez az építőipar, de gondoljunk bele, még mindig jobb, mint a testnevelő tanár, aki egész nap gyerekeket futtat. Tulajdonképp igen, és köszönjük a poént is a végére. Mármint a dupla poént. A borotvántól rettegnek, írja Júlia. Hát ő akár Borbé, vagy divatosabb nevén Barber is lehet akár, de nem tudunk többet. Bűnjeleket, bizonyítékokat tüntetek el, ezt Judit írta, és hát ez is sok minden lehet, de sajnos én nem tudok rájönni, viszont Tamás kicsit hosszabban fogalmazott. Más tulajdonában lévő gépjárművel juttatok el harmadik félhez tartozó árut a céljáig, és próbálom ezt a hatóság elkerülésével megtenni. A feleségem pedig a konkurenciánál intézi a papírmunkát. Az unokaöcsém ugyanannál a konkurenciánál a raktárban tevékenykedik, az érzékeny cuccot helyezi el a szállító eszközre, persze úgy, hogy minden legálisnak látszódjon. Azt hiszem, hogy itt csomagküldőszolgálatok, cégek munkatársai vagytok, és amúgy érdekes, hogy családi vállalkozásban nyomjátok, de mégis konkurenciánál van a család egy része. Fanni üzenete: megvárom, hogy az emberek hozzám hozzák a cuccaikat, aztán egy gép segítségével eldöntöm, mennyit érnek, és addig nem engedem el őket, amíg nem fizetnek. Ez olyasmi lehet, mint hát most hirtelen akartam kimondani, zálogban dolgozhatsz, és akkor esetleg leadott ékszereket vizsgálsz meg. Ezt gondolom én. Fájdalommal jönnek, fájdalmat okozok, több percen keresztül tűrik, egész testét kínzom, de szeretik, fizetnek érte, és néha kérik, hogy újra jöhessenek, beteg állatok. Írja nekünk Anett. Szerintem te is masszírozással vagy csontkovácssággal, hogyha ezt lehet így fogalmazni, foglalkozol. Aztán állatok lenyúzott bőrén ejtek további sérüléseket, hogy az emberek lábán cipő legyen. Mindez naponta több órán keresztül büntetlenül, írja nekünk Marcsi. Hát kedves hallgatók, remek üzeneteket kaptunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy folytatás mindenképpen lesz. Aki esetleg nem fért bele a maiba, az egy másik alkalommal majd visszahallhatja a saját üzenetét, de holnap egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Mára megköszönöm a figyelmet, Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürkt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak fűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Ragasz! Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A